Brahms opusz 90-es F-dur harmadik szimfóniája hangzott el, a BBC skóciai szimfonikus zenekarát Ryan Wigglesworth vezényelte. Brahms kompozíciójában valamennyi tétel vége baljóslatú önmarcangolásba torkollik. Schönberg híres darabja következik, a megdicsőült éj.

Schönberg megdicsőült E című vonó szextettjét hallottuk a BBC skóciai szimfonikus zenekarának előadásában. Schönberg egyébként a komponista Alexander von Zemlinsky nővérét vette feleségül, és nagyon tisztelte Gustav Mahlert, akitől a Gyermekgyászdalok ciklust hallgatjuk meg.

Mahler gyermekgyászdalok ciklusát Alice Coote és a BBC skóciai zenekar adta elő, vezényelt Ryan Wigglesworth. Gyermekgyászdalok alatt Friedrich Rückert 428 verse található, ezek mindegyike a gyermekei halálát siratják. Schubert S. Dur impromptuje következik.

Franz Schubert Ezdur Empromptüjét Rudolf Buchbinder játszottak, egy kiváló osztrák pianista 1946-ban született, és a maga 5 esztendejével egykoron a legfiatalabb tanulója volt a Bécsi Zeneakadémiának. Most Haydn opuszusos G-moll kvartettje szól.

Haydn opuszusas G-moll kvartettjét a Mozaik vonós négyes játszotta. A kvartettekhez a Hummel cég egy szép, díszes gondozású kiadást készített, amelynek címlapját a Nap díszítette, és így Napkvartettek néven vált közismerté ez a ciklus. Ismét Schubert zenéje következik, a 12 skót tánc.

Franz Schubert skót táncait Ralph Gottoni játszotta. Schubert művei, zongoraszonátái csak az utóbbi évtizedekben váltak kedvelt koncertdarabokká. A romantikus zongoristák általában kerülték ezeket a Schubert darabokat, inkább a Wanderer fantáziát vagy a Mumma muzikót játszották. 4 óra van.

Mozart 317-es kőhűjegyzékszámú C-dur miséje következik, amit Salzburgban készült 1779-ben. A koronázási melléknév csak 1862-ben a Mozart műveit listázó kőhűjegyzék első kiadásába bukkan fel először. Mindmáig nem bizonyítható egyértelműen, hogy a művet valóban előadták-e egy császár vagy király megkoronázásakor. Az ok talán az lehetett, hogy a zeneszerző csalódottan tért vissza Salzburgba mannheimi párizsi utazásáról, és azonnal elfoglalta az udvari orgonista posztját, és ez az állás egyházi művek rendszeres komponálásra kötelezte.

Mozart koronázási miséje hangzott el, előadta Arianna Venditelli, Emily Renard, Rupert Charlesworth, Bakonyi Marcel, a Coro Maggini és az Academia Montis Regalis vezényelt Alessandro De Marchi. Most Mendelssohn kamaraműve következik, a híres Démo trió.

Mendelssohn Opus 49-es D-moll trióját a Tori trió adta elő. Mendelssohn sosem korlátozta magát egyetlen zenei tevékenységre, ugyanúgy, mint Mozart, bármit meg tudott csinálni, kora egyik legkiválóbb zongoristája, karmestere és talán legnagyobb orgonistája volt. Palestrina Tu es Petrus motettája következik.

Pares Rinatu, Es Petrus Motettája, Silvia Piccolo, Emanuele Galli, Fabrián Sofrin, Marco Bézli, Daniele Karnovics és a svájci olasz rádió énekkara, valamint a Teatrum Instrumentorum előadásában hallottuk Diego Fázolis vezényletével. A Notturnot Vivaldi muzsikájával folytatjuk, a C-dur koncertó szólistája Mihály Schneider.

Vivaldi C-dur koncertóját Mihály Schneider és a Kölni Kamerát adta elő. Bruch kompozíciója következik, a Kolnidré. Ez azt jelenti, hogy minden fogadalom. A zeneszerző munkásságából három kompozícióról vesz tudomást a koncertélet, a hegedűverseny követi fejfej mellett a Skót fantázia és a Kolnidré feldolgozás.

Bruch kompozíciója hangzott el a Kolnidré előtt a Sona Rolston és az Edmontoni Szimfonikus Zenekar vezényelt Uri Mayer. Bruch apja állami hivatalnok volt, az anyja viszont énekesnő, aki egy neves muzsikus családból származott. Most Bach F-dur pastorelláját játssza Hans van Nieuwkoop.

Bach 590-es jegyzékszámú F-dur pastorelláját Hans van Juckop adta elő. Flor Alperc kompozíciója következik, egy minden bizonnyal szép románc. Ez a szerző Antwerpenben született, és nem csak komponistaként, de karmesterként is dolgozott. A Flamand Rádió zenekar élén Guido de Neve hegedül.

Flor Alperc románcát hallottuk Guido de Neve és a Flamand Rádió zenekar előadásában Michel Tabácsnyik vezényletével. Ezt a komponistát egyébként a leghíresebb flamand impressionistának tartják. Beethoven zeneműve következik 9 változat Paisiello La Molinara című operájának egy témájára.

Beethoven Paisiello témájára írt variációját játszotta Theo Bruns. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Harry Purcell F-dur szonátája szól. Megköszönöm, hogy velünk tartottak, remélem, hogy az ébredés nem mindig könnyű perceit sikerült hangulatosabbá tenni. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Molnár Endre és Németh Attila.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Kovács Márton vagyok. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Zonnenwendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszék vezető tanára. A Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. A korrupció ellenes intézkedéseknek köszönhetően 6000 milliárd forint uniós támogatáshoz jut az ország. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a közösségi oldalán azt írta, a Tisza kormány néhány hét alatt megegyezett az Európai Bizottsággal, ezzel szemben a Fidesznek 3 év alatt sem sikerült eredményt elérnie, majd ellenzékbe kerülve leszavazta a parlamentben a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni a források hazahozatalát.

0: Fontosnak tartja a határon túli magyarság önrendelkezését a kormány, és nem szeretne beleszólni a közösségek belső működésébe. Közölte erdélyi látogatása után a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hangsúlyozta, átlátható támogatási rendszert biztosítanak, és felülvizsgálják az előző kormány által adott közpénzek felhasználását. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyhívet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat. Ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő drón technikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett a forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztattak fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte, Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lelőtték a berlini Pride-on történt gázolás feltételezett elkövetőjét. A rendőrök a német főváros nyugati részén Spandauban végeztek a gyanúsítottal, miután szúrófegyverrel támadt rájuk. A hatóságok iszlamista terrortámadásként kezelik a szombati gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en megsebesültek, köztük többen súlyosan. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek. A 2 orosz és 1 amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazak Cseppén landolt. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködik a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sokfelé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét 40 fok lesz.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma Richard Wagner, a Nibelung gyűrűje tetralógia első darabja, a Rajna kincse hallható élő közvetítésben. Az egyfelvonásos zenedráma főbb férfi alakjait Michael Wohle, Klaus Florian Vogt és Jochen Schmeckenbecher énekli. Friká szerepében pedig Kis Judit Anna debütál. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál színházat, ma 17 óra 50 perckor, a Bartók Rádióban. A Ring tetralógia, Richard Wagner, a Walkür című 3 felvonásos operájával folytatódik. A főbb szerepeket Elsa van den Heever, Camilla Nylund, Mika Kares és Klaus Florian Vogt énekli. A Bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál színházat kedden 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban.
2: Itt van, utánam jött.
3: Vagyon, örökség. Hol van? Sehol.
2: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
4: Filmek Jókai Mór regényeiből.
2: Nőr megyek a bárókhoz.
4: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
5: A boldogsághoz mindenkinek jussa van.
4: Vasárnap 20 órától az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
6: Lendületes hétfő reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Szeidül Dénes. Jean-Philippe Rameau zenéjével indítjuk a zenehallgatást itt a mai muzsikáló reggelben. A gáláns indiák nyitánya szól, a létálon lirik játszik, vezényel Christophe Rousset.

Jean-Philippe Rameau a Gáláns indiák nyitányát hallottuk, a Le Talent Lyrique játszott, vezényelt Christophe Rousset. Most Félix Mendelssohn Bartholdi szimfóniája következik, méghozzá a negyedik olasz szimfónia első tétele, és ugye nyaralás után az embert általában megkérdezik, hogy nem milyen volt, tudtatok pihenni, stb. Erre általában azt mondjuk, hogy persze, nagyon szuper volt, remekül éreztük magunkat, és nagyon jól pihentünk, de lehet, hogy nem ez a legőszintébb válasz mindig. Mendelssohnnal is ez történt, amikor Itáliába utazott, megállt Bécsben, édesapjának azt írta, úgy élek, mint egy kíváncsi idegen, akinek az apja megengedte, hogy nagyszerűen érezze magát. Ezzel a mondattal igazából édesapjának szeretett volna köszönetet mondani, de messze nem érezte magát ilyen nagyszerűen. A húgának már nem így fogalmazott, neki azt írta, úgy élek, mint egy bécsi, nem csinálok semmit. Na most lehet, hogy a bécsi hallgatóink megsértődtek, annyi baj legyen. Félix Mendelssohn Bartholdi negyedik olasz szimfóniájának, tehát az első tétele szól, a Le Concert des Nations játszik.

Felix Mendelssohn Bartholdy negyedik olasz szimfóniájának első tételét hallottuk, a Le Concert d'Union játszott Jordi Savall vezényelt. Tehát Bécs érintésével érkezett Mendelssohn Itáliába, de Bécsbe sem akárhogy utazott, levélrészlet következik. Lindben kivártam, hogy hajóval utazhassak Bécsbe. A rohanó ár, a történetek a Duna örvényeiről és a környező hegyekről nagyon vonzottak. A postahajó nem jött, ezért kibéreltem egy egészen új, kistestű hajót, melynek nem volt teteje, a dolgaimat pedig postával Bécsbe küldettem arra az esetre, ha felborulnánk. Az öreg hajós azt ígérte, hogy másfél nap alatt leérünk, úgyhogy délben nekiromadtunk. Eleinte égető forróság volt, de ahogy a nap hanyatlani kezdett, úgy nőttek az árnyékok. Estére értünk a Dunakanyarhoz, ahol a víz rettenetesen zúgott és örvény lett. Amikor azonban túljutottunk a keskeny szakaszon, a sötét hegyek között a Duna már csöndben folyt tovább. Sötét este lett, mindkét partról tornyok csúcsai, a zöldből korostorok ablakai néztek felénk. Hamar elaludtam. A csónak alján feküdtem, az áramlat egészen a fülem mellett bugyogott halkan. Édes volt így az álom. A levél részlet vége, hát milyen kalandos útja lehetett Felix Mendelssohn Bartholdynak, és azért, aki már ült hajóban és hallotta azt a csobogást, az pontosan jól tudja, hogy talán arra az egyik legjobb dolog elaludni. Michael Haydn-nal folytatjuk a Szerenád első tételét, a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara játsza, vezénnyel Sándor János.

Michael Haydn szerenádjának első tételét hallottuk, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara játszott, vezényelt Sándor János. Most következik Manuel de Falla 7 spanyol népdalából az egyik, méghozzá a második, a szólista Lucien Renaudin Varry, aki általában mezítelen lábbal játszik, tehát a színpadon sokszor nincs rajta cipő, vagy valami cipőszerűség sem. Ő egy ilyen hebrencs trombita művész.

Múltkor vele kapcsolatban, mármint a szólistával kapcsolatban egy olyan videót láttam, ahol egy szállodaszobában ül és improvizál. Az ágyon ül, törökülésben és improvizál. Nagyon, nagyon friss fuvallat ez a komoly zene Erdélyében. Manuel de Falla hét spanyol népdalából szólt a második, Lucien Renaudin-Vary volt a szólista, a párizsi kamarazenekar játszott. Schubert következik, a négy polonész szól, annak is a negyedik tétele, járattál, és Andreas Gürtheisen játszik zongorán, nem hotelszobában.

0: Schubert 4 polonézének részlete szólt, Jara Tal és András Grüthuysen négykezes előadását hallottuk. 6:07.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Vers következik, Ady Endre versét mondja Stanka István.
2: Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában. Régi emlék, csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, és dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk. Apa, fiú, egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott röpül a szánom az éjben, s amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen, ott röpül a szánom az éjben.

Georg Friedrich Händel művét hallottuk, ez volt a B-dur szonáta első tétele, a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszott, előtte pedig Ady Endre Krisztus kereszt az erdőn című versét hallottuk Stankai István előadásában. Bensőséges vers volt, intim zene követte, most pedig jöjjön három tánc Johannes Brahms magyar táncok sorozatából. A 10., a 12. és a 15. játssza a Danubia zenekar Héja Domonkos vezényel.

Johannes Brahms három magyar táncát hallottuk az Óbudai Danubia zenekar előadásában, Héja Domonkos vezényelt. A következő zenével kapcsolatban két nevet kell kiemelnünk, és külön megemlítenünk. Az egyik Joseph Haydn, ő lesz a zeneszerző, a másik Marie Antoinette. Annak ellenére, hogy éltek egyébként egyszerre, összesen ugye 38 évet, ugye Haydn korábban született, és később halt meg, mint a királyné, annak ellenére nem találkoztak egymással, de tudtak egymásról, ez biztos, hiszen Marie Antoinette egy híres ember volt, Joseph Haydn pedig egy nagyszerű és egyébként híres zeneszerző, olyannyira híres, hogy Marie Antoinette-nek volt egy szimfóniája Haydntől, ami a kedvencévé vált. Ez nem más, mint a numero 85-ös B-dur szimfónia, ennek szól most a második tétele, a New Yorki Filharmonikus Zenekar játszik.

József Haydn numero 85-ös B-dur szimfóniájának második tételét a New Yorki Filharmonikus Zenekar játszotta, vezényelt Leonard Bernstein. Most megpödörhetjük a bajszunk szélét, hiszen magyar zene következik, méghozzá magyar fúvós zene. Hidas Frigyes második fúvós ötösének ötödik tétele szól.

0: Hidas Frigyes második fúvós ötösének ötödik tételét, a Prestót hallottuk, a magyar fúvós ötös játszott. Kedves hallgatóink, pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, Kovács Márton vagyok. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatot. Az uniós források felhasználását célzó helyreállítási tervvel összefüggésben szó lesz a megújuló energiaforrások bővítéséről és több adózási módosításról is. Például megszűnik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezmények, valamint a bevándorlási különadót és a települési különadót is. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy új, alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri autó Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Lövöldözés történt Seattle-ben, egy gasztronómiai fesztiválon. Két ember meghalt, öten megsebesültek. A rendőrség két gyanúsítottat őrizetbe vett, indítékaikról egyelőre nem közöltek információkat. A helyi kistermelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros egyik jelképének számító Space Needle mellett tartották. Lelőtték a berlini Pride-on történt gázolás feltételezett elkövetőjét. A rendőrök a német főváros nyugati részén Spandauban végeztek a gyanúsítottal, miután szúrófegyverrel támadt rájuk. A hatóságok iszlamista terrortámadásként kezelik a szombati gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en megsebesültek, közülük többen súlyosan. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűzterjedését jelentősen zavarja a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva, és Bordeaux-tól délre leállt a vasúti közlekedés. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Az ország középső részén több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt három spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
1: Híreket hallottak. Ma este az Ensemble 1700 hangversenyét hallgathatják meg. A kölni székhelyű zenei együttes műsorán olasz és német barokk szerzők kamarazenéje szól, hegedű, gordonka, nagybőgő, csembaló, valamint blokkflőte összeállításban. A művészeti vezető Dorothée Oberlinger. Áprilisi koncert a Schwetzingeni Mozart teremből. Ma 20 óra 42 perckor a Bartók Rádióban. A Színejava következő összeállításában az 1998-as film remek, az Óceánjáró zongorista legendája című film kísérő zenéjét mutatjuk be. Ennio Morricone a legjobb eredeti film zene kategóriában kapott érte Golden Globe-díjat. Színejava. Minden, ami filmzene, minden, ami zenélő mozi történet. Kedden 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is lendületes hétfő reggelt, kellemes ébredést, békés készülődést és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszöntöm Önöket, Szejgül Dénes vagyok. Ludwig van Beethoven harmadik Eroica szimfóniájának harmadik tételét halljuk, ez a Scherzo, a londoni szimfonikus zenekar játszik vezénnyel Leopold Stokowski.

Ludwig van Beethoven harmadik Eroica szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, ez volt a Scherzo, a londoni szimfonikus zenekar játszott, Leopold Stokowski vezényelt. Ugye Beethovennel kapcsolatban szoktuk emlegetni a Brunswick családot, és hát emlegetnünk is kell a mai napon különösen, hiszen 1775-ben született ezen a napon Brunswick Teréz grófnő, az első magyarországi óvoda alapítója, aki egyébként zongoraleckéket is kapott Ludwig van Beethoventől. 1828-ban nyílt meg az első óvoda, vagy kisded óvó, ahogy egyes helyeken fogalmaznak, szép ez az elnevezés is. Ez nem egy úri huncutság volt, a kezdeményezést elsősorban a szegény sorsú gyermekeknek szánta Brunswick Teréz, és az első óvoda édesanyja házában a mai Mikó utca és Attila út sarkán nyílt meg. Egyébként ez nem csak Magyarországon, hanem a Habsburg birodalomban és Közép-Európában is az első kisded óvó volt. És egyébként a neve is nagyon szép és találó volt. Kíváncsi vagyok, hogy tudják-e a hallgatók, hogy hívták az első óvodát, mi volt a neve. Írják meg nekünk 0630 30 30 160, az SMS számunk, muzsikálóreggel@radio.hu az e-mail címünk. Hallgassuk addig is Fass zenéjét, ő biztos nem járt még akkor óvodába, amikor ezt az Ámolóba a versenyt írta, nem is volt akkor óvoda. Az első és második tételt halljuk Nélefer Tómen és a Muzika Glória előadásában.

Johann Friedrich Fass ámol oboa versenyének két tételét hallottuk Nélefer Tomen és a Muzika Glória előadásában. Jött egy csomó üzenet, valóban Angyalkertnek hívták az első oboát, ez tényleg olyan szép. Ebből is látszik, hogy valószínűleg Brunswick Teréznek tényleg volt valami pedagógiai érzéke, mert hogyha azért úgy hívták volna az első óvodát, hogy nem tudom, gyermek megőrző és nevelő intézet, akkor azért az egy olyan sokkal ridegebb dolog lett volna. Ez az Angyalkert, ez nagyon szép, ez nekem nagyon tetszik. Van, aki rögtön oda is írta, hogy tárgynyereményt szeretne, ez még nem a hivatalos játék volt, majd az is jön, nem tudom, hogy lesz-e tárgynyeremény, addig majd kiderül. Egyébként, hogyha már az óvodákról van szó, akkor az egyik ismerősen mesélte, hogy amikor óvodába iratta a gyermekét, akkor beszélt az óvodával, hogy ugye milyen jelet kapjon a kisgyermek, és mondták, hogy nagyon szeretnének megy jelet, és mondták, hogy az sajnos nincsen, csak cseresznye van. Hát pórul jártak. Schumann F-dur novellettje következik, Svjatoszláv Richter játszik zongorán.

Schumann F-dur novellettjét Vjatoszláv Richter előadásában hallottuk. Írja a kedves hallgató, hogy azt mondtam, hogy az angyalkert, hogy angyalkertnek hívták az első oboát, ovoda helyett. Megerősítették a hallgatót a kollégáim, valószínűleg tényleg ezt mondtam. De szakmai ártalom. Nem tudom, mi lesz a következő, majd a buta helyett tubát mondok. Vagy fordítva, nem tudom, melyik a jobb. Georg Matthias Mohn G-dur szimfóniájának két tétele következik, a Kölni szimfóniát játszik, remélem mindent jól mondtam.

Georg Matthias Mohn G-dur szimfóniájának két tételét a Kölni Szimfonietta játszotta. Jacques Ibert három rövid darabjából szól most az első, a Bécs-Berlin együttes játszik.

0: Jacques Ibert három rövid darabjával szólt az első, a Bécs-Berlin együttes játszott. 7:30 múlt egy perccel.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval, hírekkel folytatjuk. Ma este 7 órától a Tihanyi Apátság templomban. Akarom mondani, a Tihanyi Apátsági templomban ad koncertet a Singing Lawyers Budapest. Jól hallották, az ügyvédek kórusáról van szó. A karnagyot Molitor Évát Kecskés Barbara kérdezte.
2: A nyáron több alkalommal hallhatjuk az ügyvédek kórusát legközelebb Tihanyban. Az apátsági templomban majd a művészetek völgyében énekeltek. Mióta vagytok így együtt? Mi volt az az első alkalom, amikor így együtt énekeltetek, felléptetek?
3: 2 éve alakult, tehát nem nehéz még visszaemlékezni a dátumokra, és első fellépésünk a Csekonics palotában volt tavaly decemberben, egy jótékonysági koncerten, majd több koncertünk is volt, és tavaly meghívtak bennünket a Tihanyi Apátságba egy jótékonysági koncertre, ennek nagyon nagy sikere volt, és hát idén ismét visszahívtak. De közben koncerteztünk Kapolcson is, ahol idén ismét felléphetünk. Tehát jogászokból, ügyvédekből, joghallgatókból áll a kórusunk, és hetente egyszer összejövünk, próbálunk. Ez egy igaz örömzene, de természetesen van benne munka is, és hát a munka gyümölcse, hogy szép koncerteken vehetünk részt.
2: Milyen műsorral készültök az apátsági templomba? Ugye több átiratot is látok.
3: Igen, a műsorválasztásnál mindig arra törekszem, hogy a helyi szelleméhez méltó legyen. Természetesen egy szakrális választás az fontos volt. Lesz benne egészen modern 20. vagy 21. századi mű, de lesz benne reneszánsz, lesz benne Mozart. Hogy egy-két dolgot említsek, Gordon Young Alleluja, ami egy nagyon ismert amerikai egyházi irodalomnak egyik legnépszerűbb kórus műve, egy kis miniatűr, de lesz Hans Leo Hassler Gajárdja, ami a késő reneszánsz vidám táncos darabja, illetve lesz egy érdekességünk, az Ausztráliában élő zeneszerző nő Csizmadia Marian Agnus Dei című műve, amit egyébként kórusunknak írt, és az érdekesség, hogy a zeneszerző nő ellátogat és meghallgatja a kórust élőben, ott lesz velünk.
2: Hogyan áll össze az év folyamán az ügyvédek kórusának repertoárja, és gondolom, ilyenkor a nyári koncertekre kicsit másképp, más műsorral készültök, mint egyébként.
3: Igen, alapvetően megpróbálok mindig hosszabb távra tervezni. Az évad első részében, szeptember, október, novemberben az adventi fellépésekre készülünk. Ilyenkor jótékonysági koncerteken szoktunk részt venni, és az év második felében pedig például most készültünk egy olaszországi nemzetközi fesztiválra, Alta Pusteriában léptünk fel 6 koncerten, illetve vannak egyéb felkéréseink is, jártunk 2-szer Bécsben, jogi konferenciákon, hiszen hát jogászokról, ügyvédekről van szó, nagyon elegáns eseményeken léphettünk fel.
2: Említetted, hogy 2 éves a kórus. Milyen célokat tűztetek ki magatok elé?
3: Tulajdonképpen ez egy örömzenélés. A ügyvédek között nagyon sokan szeretnek zenélni, tehát maguk is játszanak hangszeren, énekelnek, tehát van egy művészeti vonal, és ezt igyekszünk valahogy kórus formájában megvalósítani, illetve kihozni belőlük azt, amit ők szeretnének. Ugye én vagyok itt egyedül zenész, az összes többi kórustag más pályán mozog, de azt kell mondjam, hogy az öröm, meg az a vágy, hogy ők szeretnék megmutatni magukat, egy olyan flow élményt teremt a próbák során, hogy határa csillagos ég.

Bárdos Lajos Tábor tűznél című művét hallottuk, a Hunyadi János általános iskola kórusa és a Mirákulum gyermekkórus előadásában. Többek között ez a mű is felcsendül majd ma este a Tihanyi Apátsági templomban. Ugye itt ad koncertet az Ügyvédek kórusa, a karnaggyal, Molitor Évával beszélgetett Kecskés Barbara kollégám a Bárdos mű előtt. Kármária von Weber Szellemek uranyitánya szól, az Orosz Nemzeti Zenekar játszik, vezényel Mihály Petnyov.

Karl Maria von Weber szellemek uranyitányát hallottuk. Az orosz nemzeti zenekar játszott, Mihály Petnyov vezényelt. Bach következik, az 1068-as BWV számú D-dur zenekari szvitt 3 tételét halljuk. Az angol barokk szólisták játszanak, vezényel John Eliot Gardiner.

Johann Sebastian Bach 1068-as BV Fau számú D-dur zenekari szvítjének három tételét hallottuk, az angol barokk szólisták játszottak, John Eliot Gardiner vezényelt. Sokakat foglalkoztat a miniverzum gondolata, ami egy olyan világ, ahol minden ugyanolyan, mint a mi világunkban, csak minden sokkal-sokkal kisebb. Kicsik is apró házakban élnek, kicsik is apró emberek, egy miniatűr koncertteremben játszanak miniatűr hangszereken. A műsoron vagy a Mikrokozmosz, vagy Fritz Kreisler miniatűr bécsi indulója. Most az utóbbi szól Midori és Robert McDonald előadásában.

Chrysler miniatűr bécsi indulóját játszotta Midori és Robert McDonald. Giuseppe Verdi traviátájából szól az előjáték, az olasz rádió szimfonikus zenekarát halljuk, vezényel Zubin Mehta.

0: Giuseppe Verdi Traviátából szólt részlet, az előjáték szólt az első felvonásból, az Olasz Rádió szimfonikus zenekara játszott, Zubin Mehta vezényelt. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, mindjárt következik a játékos óra a mai muzsikáló reggelben, most pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, Kovács Márton vagyok. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Zonnenwend Pál alkotmányjogász az ELTE tanszék vezető tanára. A Mi Hazánk Siffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. Egyetlen buszjárat sem maradhat ki alkatrész részhiány miatt szeptembertől, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy rossz helyzetben vették át a volán telephelyeket az előző kabinettől, sok fontos eszköz hiányzik, és a karbantartási létszám sem elégséges. Ennek ellenére már csak 170 busz van szolgálaton kívül alkatrészhiány miatt, a májusi 290-nel szemben. A tárcavezető a közösségi közlekedést érintő tervek között említette azt is, hogy a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb, 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 2030-ig készülhet el. Fontosnak tartja a határon túli magyarság önrendelkezését a kormány, és nem szeretne beleszólni a közösségek belső működésébe, közölte erdélyi látogatása után a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán hangsúlyozta, átlátható támogatási rendszert biztosítanak, és felülvizsgálják az előző kormány által adott közpénzek felhasználását. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat. 2 meghaltak, 25 megsebesültek. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő drón technikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Közben hajnalban ukrán drón csapódott be a dél-oroszországi Rostovna-Danuban. 2 ember meghalt, 5 megsebesültek. Belgorodott rakéta támadás érte, ott 12 civil sebesült meg, közölték az orosz hatóságok. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem maradhat, haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett a forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztattak fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte, Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lövöldözés történt Seattle-ben egy gasztronómiai fesztiválon. 2 ember meghalt, 5 megsebesültek. A rendőrség 2 gyanúsítottat őrizetbe vett, indítékaikról egyelőre nem közöltek információkat. A helyi kistermelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros egyik jelképének számító Space Needle mellett tartották. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. 8 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: David Frey, Valery Szokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett. Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
6: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma Richard Wagner, a Nibelung gyűrűje tetralógia első darabja, a Rajna kincse hallható élő közvetítésben. Az egyfelvonásos zenedráma főbb férfi alakjait Michael Wohle, Klaus Florian Vogt és Jochen Schmeckenbecher énekli. Friká szerepében pedig Kis Judit Anna debütál. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál Színházat ma 17 óra 50 perckor a Bartók Rádióban. A Ring tetralógia Richard Wagner a Walkür című három felvonásos operájával folytatódik. A főbb szerepeket Elsa van den Heefer, Camilla Nylund, Mika Kares és Klaus Florian Vogt énekli. A Bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál Színházat kedden 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban.
7: Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye?
8: Igen! Yeah! Oscar-díjas és Oscar-díjra jelölt magyar filmek.
9: Hát, hogy túléljen bennünket, uram.
10: Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
11: Csak rosszat álmodsz, kis huszár.
8: Mindenki. Jobb lázadása. Mephisto.
12: Ne menj vissza Berlinbe.
13: Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történjék is itt Németországban.
14: Torsod, hogy az légy, ami vagy!
8: Augusztus 1-én 20 óra 5 perctől az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: 8 óra múlt 8 perccel.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol,
15: Schiffer Márton. Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm kedves Márton. Előre is jó játékot kívánok, de nem csak jó játékot és élményt kívánok, hanem van itt tárgynyeremény. Hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor egy dupla CD-t nyer, Mester és tanítvány címmel, Csernyi és Liszt etüdjei Fred Oldenburg előadásában. És hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor egy CD-t küldünk, ez válogatása Magyar Rádió gyermekkórusának felvételéből Tész Gabriella és Nemes László Norbert vezényletével. Ezek tehát a várható nyeremények, és a mai napra jó néhány születési évforduló esik, így a játék minden feladványa olyan művészekhez köthető, akik ezen a napon születtek. Kezdjük mindjárt egy magyar szerzővel. A komponista 1877-ben született Pozsonyban, világszerte ismert zongoraművész, zeneszerző, karmester és pedagógus, akit a tehetség és a történelem Amerikáig röpített, és aki Kodály és Bartók mellett a 20. század első felének magyar zeneszerző büszkesége. Több kamaraműve is elhangzott a közelmúltban a Fesztivál Akadémia Summerfestjén. Az első kérdés az, hogy ki lehet a zeneszerző?

0: Tehát a kérdésünk az, hogy ki a zeneszerző?
1: Tohmányi Ernőre tippelek.
0: Ez egy jó tipp, az ünnepi nyitány szólt, legalábbis annak egy részlete, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott. Jön a második kérdés, most spanyol szerző művével folytatjuk. Enrique Granados 1867-ben született, és zeneszerzői tevékenysége mellett szintén zongoraművészként is ismert. Mi több, egy másik művészeti ágban is gyakorolta magát. Goyescas című zongoraciklusából idézünk most, ezzel már is segítettünk egy kicsit. A kérdés pedig az, hogy a zene mellett melyik művészeti ágnak hódolt Granados?

0: kérdésünk az, hogy a zene mellett melyik művészeti ágnak hódolt Granados?
1: Hát a kompozíció címéből következtetve ez a festészet lehet talán.
0: Így igaz, ugye ez a sorozat golyaképek nyomán készült zongoradarabok sorozata, és ebből szólt most a negyedik tétel, vagy negyedik darab, a Parasztlány és a Csalogány. Gratulálok, két kérdésre helyesen válaszolt, jön a harmadik kérdés. Szintén a mai napon látta meg a napvilágot 1918-ban Leonard Rose Gordonka művész, a washingtoni születésű művész, szólista karrierje mellett pedagógusként és zenekari művészként is keresett volt. Olyan dirigensekkel dolgozott együtt, mint Arturo Toscanini, Ormandi Jenő vagy Szél György. Most idézett felvételünkön Isaac Sternnel egy német szerző kettős versenyét játsza Bruno Walter vezényletével. A kérdésünk az, hogy ki komponálta ezt a kettős versenyt?

0: Isaac Stern, Leonard Rose és a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar előadását hallottuk, Ormendi Jenő vezényelt. A kérdésünk az, hogy ki lehet a zeneszerző?
1: A zeneszerző Johannes Brahms.
0: Így igaz, ugye az Ámor kettős versenyből idéztünk, méghozzá a harmadik tétel részlete szólt. Gratulálok, három kérdésre jól válaszolt, úgyhogy a dupla CD-t mindenképpen megnyerte, de akkor jöjjön a záró kérdés a plusz nyereményért, és most egy magyar művészt köszöntünk, ma ünnepli a születésnapját Kelen Péter. A lírai szerepeiről ismert tenor 2007-ben vonult vissza a színpadtól, és meglehetősen kevés felvétel őrzi a hangját. Mi szerencsések vagyunk, mert egyet már is meg tudunk mutatni. Az utolsó kérdés így szól, ki a zeneszerző, és mi a mű címe?

0: Tehát ki a zeneszerző, és mi lehet a mű címe?
1: Hát őszintén szóval kicsit bajban voltam, de Kodály Psalmus Hungaricusára tippelek. Egyébként Kelem Pétert minden hallgatónak ajánlom a figyelembe, csodálatos olaszos hangszíne volt. Ezen a felvételen ez annyira nem jött ki, de van nagyon sok szép olyan felvétel, amin ez hallható.
0: Igen, és tökéletes a válasz. Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus című művéből idéztünk. Kelem Péter mellett a Magyar Állami Énekkar, illetve a Magyar Állami Hangverseny zenekar előadását hallottuk Lukács Ervin vezényletével. Gratulálok, Siffer Márton voltam mai játékosunk, aki nagyszerűen játszott, talán egy kicsit nehezebbek voltak a kérdések, de a Siffer Márton nem fogott ki, úgyhogy még egyszer gratulálok, és köszönöm a közös játékot.
1: Köszönöm, illetve még hadd ragadjam meg az alkoholt, édesanyámnak már esik a születésnapja, úgyhogy ha nem gond, akkor boldog születésnapot kívánnék neki innen is.
0: Mi is nagy szeretettel köszöntjük akkor a kedves mamát, és Isten éltesse őt is.
1: Köszönjük szépen, és szép napot kívánok önnek is, a hallgatóknak is.
0: Köszönjük szépen, én is szép napot kívánok önnek is, és a kedves édesanyjának is. Viszont hallásra.
1: Köszönjük, viszont hallásra.
0: Rachmaninovval folytatjuk a második szvit, második tételét Márta Argerics és Gabriele Montero játsza.

Szergej Rachmaninov második szvittjéből szólt a második tétel, Márta Argerics és Gabriele Montero előadását hallottuk. Rossini következik, a Hamupipőke című operából szólt Angelina áriája a második felvonásból Agnes Balca énekel.

Rossini Hamupipőke című operájából szólt a második felvonás részlete, Agnes Balza énekelt, a Müncheni Rádió zenekara játszott, vezényelt Heinz Wahlberg. Hamarosan jön a rejtvény, itt a mai muzsikáló reggelben, előtte azonban még meghallgatjuk Antonio Vivaldi B-dur koncertójának két tételét, a szólista Richard Podger.

0: Antonio Vivaldi B-dur koncertójának két tételét hallottuk Richard Podger és az Arte dei Suonatori előadásában. 9:04, Rejtvénnyel folytatjuk.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai játék során két koncertre lehet páros belépőt nyerni. Augusztus 5-én szerdán lesz este 7:30 Balatonbogláron a Szent Kereszt felmagasztalása templomban az Orgonapont Fesztivál egyik koncertje a Filharmónia Magyarország rendezésében. Tóka Ágoston lép fel Kéméndi Tamás harmonika művész közreműködésével, Bach, Mendelssohn és sok egyéb más érdekes zeneszerző műsorát adják elő. Augusztus 5-én szintén szerdán, de este 20:00 a Szent Mihály Főszékes Egyházban Veszprémben lesz az Auer Fesztivál egyik koncertje, Szergej Malov és a Mendelssohn kamarazenekar lép fel, Bach, Corelli, Schubert és Bach műveket játszanak. Ez tehát a két választható nyeremény, és a mai játékunk során is a kinyerme után évfordulóval foglalkozunk. 1986-ban ezen a napon egy nagyszerű énekes és együttese látogatott el Magyarországra. A Népstadionban lépett fel a Queen 70 000 néző előtt. Freddie Mercury megtanult egy magyar népdalt, amit el is énekelt, és az egész előadás legendássá vált. A kérdésünk az, hogy melyik lehet ez a népdal, amit elénekelt Magyarországon Freddie Mercury. Aki életében nem hallott a Queenről és erről a budapesti fellépésről, az se kell, hogy kirekesztve érezze magát ebből a játékból. Hogyha kitalálják ennek a szimfóniának a nevét, vagy azt, hogy melyik szimfóniát hallunk a következő percekben, akkor ki fogják találni a népdalt is. 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikálóreggel@radio.hu az e-mail címünk. Tehát a kérdésünk az, hogy melyik népdalt énekelte Freddie Mercury 1986-ban ezen a napon Budapesten. Jó játékot kívánok!

Robert Schumann első tavaszi szimfóniájának első tételét hallottuk, a lipcsei Gewandhaus zenekara játszott, vezényelt Ricardo Schei. Játszottunk. A kérdésünk az volt, hogy 1986-ban ezen a napon a Népstadionban Freddie Mercury melyik magyar népdalt énekelte el? A helyes megfejtés a tavaszi szél volt, ugye ezt a népdalt énekelte el szerintem kiválóan. Hallgassák meg ezt a felvételt mindenképpen, hogyha még nem ismerték volna, érdemes, és hát egyébként is Freddie Mercury hangja, azt hiszem, hogy még a Bartók Rádió kedvelőinek, vagy a klasszikus zene kedvelőinek is unikumnak számít. Szóval a tavaszi szél volt a helyes megfejtés, ezért szólt egyébként segítségként a tavaszi szimfónia, mondom a szerencsés nyerteseket, Hidasi Zoltán és Kulcsár István örülhet a választott nyereménynek. Rengetegen írtak helyes megfejtést, nekik most virágot adunk keringő formában. Csajkovszki diótörőjéből szól részlet.

Csajkovszki diótörő szvitjéből szólt a virágkeringő, a New York-i filharmonikusokat Leonard Bernstein vezényelte.

0: Joseph Haydn numero 93-as D-dur szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, az amszterdami Concerthebeau zenekara játszott, vezényelt Colin Davis. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, vigyázzanak egymásra és magukra, Szejdül Dénest hallották. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, Kovács Márton vagyok. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatot. Az uniós források felhasználását célzó helyreállítási tervvel összefüggésben szó lesz a megújuló energiaforrások bővítéséről és több adózási módon. Is. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Lövöldözés történt Seattle-ben egy gasztronómiai fesztiválon. Hárman meghaltak, négyen megsebesültek. A rendőrség a korábbi információkat pontosítva közölte, hogy egy gyanúsítottat vettek őrizetbe. Azt továbbra sem tudni, mi volt a lövöldöző indítéka. A helyi kistermelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros egyik jelképének számító Space Needle mellett tartották. Lelőtték a berlini Pride-on történt gázolás feltételezett elkövetőjét. A rendőrök a német főváros nyugati részén Spandauban végeztek a gyanúsítottal, miután szúrófegyverrel támadt rájuk. A hatóságok iszlamista terrortámadásként kezelik a szombati gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en megsebesültek, köztük többen súlyosan. Ukrán drón csapódott be a dél-oroszországi Rosztovna-Donuban. Két ember meghalt, 5-en megsebesültek. Belgorodott rakétatámadás érte, ott 13 civil sebesült meg. Az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen zavarja a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva, és Bordeaux-tól délre leállt a vasúti közlekedés. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Az ország középső részén több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. A tűz miatt három spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva. Itthon éjszaka kigyulladt egy ikerház fele Zuglóban. A 14. kerületi Kalocsai utcában a lakás mellett az udvarban felhalmozott szemét is lángra kapott. Az oltás órákon át tartott, a tetőzet

0: beomlott, a tűzoltók hosszú utómunkálatokra számítanak. Sérültről, sérültekről nem érkezett hír. A tűzfal megakadályozta, hogy a lángok átterjedjenek az épület másik felére, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Meghalt Tóth Tihamér Jenő, film- és adásrendező, vezető operatőr, fotóművész és szerkesztő újságíró, a Magyar Filmakadémia tagja. A hazai televíziózás és ismeretterjesztő dokumentumfilmezés meghatározó alakja, hosszú éveken át dolgozott a Magyar Televíziónak. Egyik legfontosabb és legszélesebb körben ismert munkája a Főtér című kulturális turisztikai magazinműsor volt. Tóth Tihamér Jenő 77 éves volt. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, a szél sokfelé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korossi kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
5: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este az Ensemble 1700 hangversenyét hallgathatják meg. A kölni székhelyű zenei együttes műsorán olasz és német barokk szerzők kamarazenéje szól, hegedű, gordonka, nagybőgő, csembaló, valamint blokkflőte összeállításban. A művészeti vezető Dorothée Oberlinger. Áprilisi koncert a Schwetzingeni Mozart teremből. Ma 20 óra 42 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában Borbé László játssza Sári József zongora műveit. A szóló zongora művekből készült válogatás a tavaly elhunyt szerző születésnapja alkalmából jelent meg most, melyen több éven át dolgoztak együtt Borbé László junior préma és Artisjus díjas zongora művésszel. Lemezújdonság az Ars Novában. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
6: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Supic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
7: 7 perccel múlt 9 óra, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A mai délelőttöt Antonin Dvorzsák zenéjével kezdjük. Hallgassuk az Opus 53-as Ámol hegedűverseny harmadik tételét. Arabella Steinbacher játssza a szólót. A Berlini Rádió szimfonikus zenekarát Marek Janowski vezényli.

Antonin Dvořák Ámol hegedű versenyének harmadik tételét Arabella Steinbacher szólójával hallottuk, mellette a Berlini Rádió szimfonikus zenekarát Marek Janowski vezényelte. Félig meddig maradunk Csehországban József Myslivecek zeneszerzővel, azért csak félig meddig, mert bár a muzsikus Prágában született és tanult, még csak 26 éves volt, amikor ugyancsak tanulási célból Velencébe ment, és egy rövid prágai, bécsi és müncheni látogatás kivételével többé el sem hagyta Itáliát. Elsősorban operaszerző volt, műveit Bergamo, Nápoly és Milánó színházaiban mutatták be, de azért más alkotásokat, például fúvós műveket is találunk életművében. Hallgassuk most az Ez dur partita első tételét, a Budapesti Fúvós Együttes játszik.

József Miszlivecsek Ezdur partitájának első tételét a Budapesti Fúvós Együttes játszotta. Giacomo Puccini Tritikójában a tragédiát a köpeny, a vidám hangulatot a Janis Kiki, a lírai hangvételt pedig az Angelika nővér képviseli. Utóbbiból hallgatjuk a címszereplő áriáját. Tokodi Ilona énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát Mihály András vezényli.

0: A címszereplő áriáját hallottuk Giacomo Puccini Angelica nővér című operájából. Tokodi Ilona énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Mihály András vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 9:30 van, következzék Camille Saint-Saëns zenéje. A C-moll orgona szimfónia harmadik tételét hallgatjuk. Matthias Eisenberg játszik orgonán, a Toulouse-i Capitol Színház zenekarát Michel Plasson vezényli.

Bár Liszt Ferenc szerint ő volt a korszak legnagyobb orgonaművésze, Camille Saint-Saëns mégsem az orgona szólamot játszotta a szimfónia bemutatóján, hanem vezényelt. 1886. május 19-én Londonban volt az előadás, de azért Lisztre is gondolt, hiszen az ő emlékének ajánlotta az orgona szimfóniát. Most pedig az a zenéja, de azért azt elmondom, hogy az Toulouse-i Capitol Színház zenekara Michel Plasson vezényletével játszotta az orgona szimfónia harmadik tételét. Most pedig az a zeneszerző zongoraművész következik, akit a 19. század második felében a korszak legjelentősebb Bach előadójának tartottak, és új Lisztnek is nevezték. Ferruccio Busoni ő, akinek hangszerelésében hallgatjuk Bach 140. kantátájának híres koráját, Murray Perry zongorázik.

Bach 140. kantátájának koráját Ferruccio Busoni hangszerelésében hallottuk, Murray Peraia zongorázott. Giuseppe Verdi 4 évszakából hallgatunk most részletet, ilyen címen a szicíliai vecsernyéhez írt balett részleteket a zeneszerző annak párizsi előadására, és most a 4 évszak balettből a nyár következik, a BBC Filharmonikus zenekarát Edward Downes vezényli.

Giuseppe Verdi a Szicíliai Vecsernye című operájának balettjéből hallottunk részletet. Ez volt a Négy évszak nyár epizódja. A BBC filharmonikus zenekarát Edward Downes vezényelte. A 458-as jegyzékszámú B-dur vonos négyes Mozart Haydn kvartettjeinek negyedik és legnépszerűbb darabja. Ennek részletével folytatjuk a műsort. A vadászat alcímet nem Mozart adta a darabnak, de találó. Az első tétel nyitó témájára utal, amely valóban egy egyszerű vadász szignára emlékeztet, a hegedűk pedig egy kicsit két kürt hangját idézik. Hallgassuk ezt az első tételt, Mozart B-dur vadászat vonos négyeséből a Takács kvartett játszik.

Ez volt Mozart 458-as köhögjegyzék számú B-dur vadászat vonos négyesének első tétele, a Takács Kvartett játszott. Következzék most Bartók Béla két román tánca közül az első darab, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényli.

0: Az első tételt hallottuk Bartók Béla két román tánca közül, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényelte.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 9:50 után egy adagio tétel következik, Beethoven 4. szimfóniájának 2. tételét a Verbier Fesztivál kamarazenekarától halljuk, Takács Nagy Gábor vezényel.

Egy angol zenetudós írta erről a műről, hogy a morcos zeneszerzőben rejtőző vidám humor jelenik meg Beethoven 4. szimfóniájában. Szerinte, mármint a zenetudós szerint, a Beethovenről, mint állandóan morcos, magányos farkasról kialakult kép egy kissé azért félrevezető. Bár valóban néha heves és sértő tudott lenni, igenis szeretett társaságban lenni, kedves és nagylelkű volt azokhoz, akik igazán közel álltak hozzá és jól ismerték. Végül is a hallásának elvesztése miatt érzett elviselhetetlen frusztráció és harag volt az, ami önként vállalt elszigetelődéséhez vezetett. És mindenek ellenére egész életében megmaradt a humorérzéke, ami sokak szerint valóban leginkább a 4. szimfóniában jelenik meg, és talán ez a 2. tétel tűnhet néha kicsit mogorvának, de gyorsan nyugodtabbra, kedvesebbre fordul a hangulat ebben a zeneműben is. Ezt a 2. adagio tételt hallgattuk Beethoven 4. szimfóniájából, a Verbier Fesztivál kamarazenekarát Takács Nagy Gábor vezényelte. Most szóljon Telemann zenéje és a párizsi kvártettek közül az 5. A-dur kvártett 2. tétele, a Florilegium együttest halljuk.

Telemann párizsi kvartettjei közül az 5. A-dur kvartett második tételét a Florilegium együttes játszotta. Következzen most 4 tétel Charles Gounod Faustjának 5. felvonásából, a Walpurgis éjrészletből, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Colin Davis vezényli.

Gounod Faust című operájából a Walpurgiszi részleteit hallottuk, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Colin Davis vezényelte. Joseph Haydn 50. D-dur szonátájából szól most az első tétel, Marian Batyashvili zongorázik.

0: Haydn 50. D-dur szonátájának első tételét Marian Bacsesvili játszotta.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 10:30 van, elérkeztünk a játékhoz, mondom is a nyereményeket. Az első koncert, amelyre páros jegyünk van, július 29-én szerdán este 8 órakor lesz a BMC Opus Jazz Clubban. Itt az Egri János Junior Trio várja a közönséget egy kiváló szólistával, László Attila gitárművésszel, aki májusban Bartók Rádió zenei díjat is kapott nagy örömünkre. Szóval az Egri Junior Trio és László Attila gitárművész koncertje lesz július 29-én szerdán este 8 órakor a BMC Opus Jazz Clubban. A másik előadás pedig augusztus 7-én pénteken este lesz, 8 órakor a Szegedi Dómban, az Orgonapont Fesztivál keretében, a Filharmónia Magyarország rendezésében Szotyori Nagy Gábor orgonaművész koncertjére látogathat a közönség. Vendégművész is lesz egy kiváló harsonás Gyivicsán György személyében. Ez tehát augusztus 7-e péntek este 8 óra Szegedi Dóm Orgonapont Fesztivál. És van egy magazinunk is, a Múzeum Café legújabb kiadványa, de természetesen a zenei javaslatokat is várom, mondom a kérdést. Tegnap volt az évforduló, 1960. július 26-án Richard Strauss a Rózsa lovak című operájának előadásával nyitották meg Salzburgban az egykori hercegérsekek, később a császári és királyi lovasság korábbi istállóinak helyén az új fesztiválházat, amit általában németül említenek a zenerajongók, Neues Festspielhaus. A koncertházat Clemens Holzmeister osztrák építészmérnök irányításával építették, Joseph Klaus tartományi kormányzó kezdeményezésére és támogatásával. De volt még valaki, aki csatlakozott a kormányzóhoz. Salzburg Neustadt szülötte, Ausztria és a világ zenetörténetének egyik legnagyobb karmestere, aki hosszú ideig a berlini filharmonikusok vezető dirigense is volt. Ő vezényli most a rózsalovag részletét, ki lehet ez a karmester, aki ugyancsak segítette a Festspielhaus megépülését. Az ő nevét várjuk válaszként SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@radio.hu címre, tehát egy legendás karmester, aki Salzburg szülötte és hosszú ideig a berlini filharmonikusok vezető karmestere is volt.

Es ist gut, geh nur wieder.

Pontosan arról a felvételről hallgattunk részletet, ami az említett évfordulón készült, a Salzburgi ünnepi játékok évfordulóján 1960. július 26-án, és Richard Strauss A rózsa lovag című operájából az első felvonás záró jelenete szólt, Lisa della Casa és Szena Jurinak énekelt, valamint a bécsi félharmonikusokat hallottuk. A kérdés pedig az volt, hogy ki a karmester, ki volt az a nagyszerű művész, Salzburg szülötte és sokáig a berlini félharmonikusok vezető karmestere, aki ugyancsak segítette, hogy megépülhessen a Neues Festspielhaus. Nagyon sokan helyes választ írtak, Herbert von Karajánról van szó, így van, és ő vezényelt a felvételem. Lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgyereményt. Boda Éva, Steinerné Góra Aranka és dr. Forrai Mihály nyerte, zenei ajándékokkal pedig Ráfi Dénes, Rímer Lea és Sámi László gazdagítja a mai műsort. Ráfi Dénes egy nagyon szép szonáta részletét javasolta. Jules Mouquet Pán szonátájából hallgatjuk a második tételt, Pán és a madarak című tételt. Itzés Gergely fuvolán, Szilasi Alex zongorán játszik.

Jules Moquet Pán szonátájának második tételét hallottuk, Pán és a madarak címmel. Iczés Gergely fuvolán, Szilasi Alex zongorán játszott. Rimer Lea azt írta, hogy ma már volt sok évforduló, valóban a kinyerma is évfordulókra épült, és ha tegnapi is, de mi is évfordulóval játszottunk, de ő tud még egyet, és igaza van, 1915. július 27-én Firenzében született Mario del Monaco operaénekes, az ő felvételét javasolta hallgatónk. Következzék Verdi Otellójából, Otelló monológia a harmadik felvonásból, Mario del Monaco mellett a Milánói Szimfonikus Zenekart Argeo Quadri vezényli.

Otelló monológiát hallottuk Verdi Otelló című operájának harmadik felvonásából. Mario del Monaco énekelt, a Milánói Szimfonikus Zenekart, a Gio Quattro

0: Egy megdöbbentően gyönyörű darab és egy nagyon-nagyon szép tétel. Henrik Górecki harmadik a Fájdalom dalai című szimfóniájából hallgattuk a második tételt. Joanna Kozlowska énekelt, a Varsói Filharmonikus Zenekart Kazimierz Kord vezényelte, és ezek voltak a ma délelőtti játék zenei ajándékai. Köszönöm szépen mindenkinek, holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 10 perccel 11 óra után következzék Louis Spohr zenéje. Az Opus 47-es A-moll hegedű versenyből hallgatjuk a harmadik tételt. Elizabeth Wolff is és a Brandenburg Konzort felvétele szól. Roy Goodman vezényel.

Louis Spohr ámol hegedű versenyének harmadik tételét Elizabeth Wolff is és a Brandenburg konzort játszotta. Egy másik nagy szólista, Svjatoszláv Richter következik, akitől Beethoven B-dur rondóját halljuk, a bécsi filharmonikusok élén Kurt Sanderling.

0: Beethoven B-dur rondóját Szvjatoszláv Richter játszotta, a bécsi félharmonikusokat Kurt Zenderling vezényelte, és ezzel a felvétellel ér véget mai műsorunk. Kollégáim Csík Gabriella zenei szerkesztő és Bozai László hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Mára minden jót, szép napot kívánunk, Bece Szilviát hallották.
1: Műsorajánló. Ma Richard Wagner, a Nibelung gyűrűje tetralógia első darabja, a Rajna kincse hallható élő közvetítésben. Az egyfelvonásos zenedráma főbb férfi alakjait Michael Wohle, Klaus Florian Vogt és Jochen Schmeckenbehár énekli. Fricka szerepében pedig Kis Judit Anna debütál. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál színházat, ma 17 óra 50 perckor. A Bartók Rádióban. A Színejava következő összeállításában az 1998-as filmremek, az Óceánjáró zongorista legendája című film kísérőzenéjét mutatjuk be. Ennio Morricone a legjobb eredeti filmzene kategóriában kapott érte Golden Globe díjat. Színejava. Minden, ami filmzene, minden, ami zenélő mozi történet. Kedden 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
2: Itt van, utána jött.
3: Vagyon, örökség. Hol van? Sehol.
2: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
4: Filmek Jókai Mór regényeiből.
5: Nőr megyek a várokhoz.
4: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
6: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
4: Vasárnap 20 órától az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
7: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mai arckép vendége Kovács Zoltán, Istvánfi Benedek díjas, Artisziusz díjas, Erkel Ferenc díjas és Bartók Pásztori díjas zeneszerző, a Magyar Állami Operaház szólamvezető fagott művésze. Elsőként hallgassák meg Kovács Zoltán Fuvola ötöse első tételének egy részletét. Előadják Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Soltész Ágnes hegedűn, Fehérvári János brácsán, Déri György gordonkán és Lukácsházi István nagybőgőn.

0: Mikor és miért kezdett érdekelni a zene? Mi inspirált arra, hogy zenével foglalkozz?
1: Érdekes volt az én zenéhez fűződő pályakezdésem. Nem zenész családból származom. A szüleim fizikusok, tehát egy egészen más gondolkodásmód jellemezte őket. Egy természettudományokkal foglalkozó ember magát a világot is teljesen más aspektusból nézi, de ugyanakkor zeneszerető emberek voltak, és inkább az mutatott az én zenei érdeklődésemre, hogy pici koromtól kezdve nagyon-nagyon szerettem énekelni. Tehát sokszor szinte már terhes is volt a környezetem számára, hogy reggeltől estig daloláztam. Ennek következménye volt, hogy már az óvodából is egy zenei általános iskolába irányítottak, és mikor a Marcibányi téri Kodály iskolába kerültem, akkor az egy egyértelmű lökés volt, hogy nekem onnantól a zenei pályára kell mennem.
0: Már a Konziban két tanszakon tanultál, a Zeneakadémián pedig a fagott és a zeneszerzés mellé bejött később a karmesterszak is. Melyik terület dominál? Esetleg van olyan, amelyik a legfontosabb ezek közül számodra?
1: Nehezen tudnám kiemelni bármelyik területet. Nagyon korán elkezdtem zongorázni 7 évesen, és ez a fajta zongorajáték vezetett valójában a zeneszerzéshez, hiszen a feladott művek mellett egyre többször játszottam saját kis improvizációkat, kis népdalfeldolgozásokat, tehát megjelent bennem az az igény, hogy ne csak a leírt darabokat szólaltassam meg, hanem én magam is kitaláljak különböző kisebb-nagyobb műveket, de éppen azért, mert ebben a bizonyos Kodály iskolában egy nagyszerű zeneoktatás folyt. Ott nem csak rengeteg népdal tanultunk, hanem nagyon jól megismertük a zeneirodalmat is. Az egy óriási élmény volt, és ahogy egyre több például zenekari művet megismertem, egyre inkább kezdett kialakulni bennem az a vágy, hogy én is játszassak zenekarba. Úgyhogy ezért volt, hogy valahol itt 14 éves korom környékén rátaláltam a fagotra, hiszen azt a hangszert nem is igazán lehet sokkal előbb elkezdeni már a mérete és a súlya miatt, és ez egy nagyon szerencsés találkozás volt, mert pár hónap múlva már egy gimnáziumi zenekarban tudtam játszani, és azóta is valóra válik ez az álom, hiszen most már annak lassan 35 éve. Úgyhogy a zenekari játék és a zeneszerzés ilyen módon szorosan, párhuzamosan haladt már a tanulmányaim során is. A karmesteri tevékenység az egy külön történet, hiszen zeneszerzőként később nagyon sokszor adódott olyan helyzet, amikor saját magamnak kellett betanítani egy művet, vagy éppen saját magamnak kellett elvezényelni is egy művet, egy zenekari művet, vagy egy vonós zenekari művet, és ennek kapcsán előbb-utóbb megérlelődött a gondolat, hogy akkor viszont ezt meg kellene valamilyen komolyabb szinten tanulni. Ezért volt, hogy aztán 30-valahány évesen újra felvételiztem arra a Zeneakadémiára, ahol korábban már tanítottam. Is, de hát ez egy új tantárgynál most előről kezdődött, és akkor így a Zeneakadémia karmester szakát is elvégeztem. Nagy fordulat volt, de szembe kell nézni azzal, hogy az ember, ha szerencsés, akkor tanulhat egész életében, és vennie is kell a fáradtságot. Egy picit a nyelvtudás is ugyanilyen, hogy hiába jutunk el egy bizonyos szintre, ha nem foglalkozunk vele, akkor egyszer csak venni kell egy nagy levegőt, visszalépni és kezdeni előről, és az jól látszik, hogy ez innentől fogva életünk végéig így zajlik majd.

0: Részletet hallottak Kovács Zoltán Ave Mária című művéből. A Magyar Rádió énekarát Somos Csaba vezényelte.
1: A Zeneakadémián hallgatóként és tanárként is megfordultál, működtél. Mit jelentett neked a zeneakadémiai évek, hogyan tekintesz vissza a Zeneakadémiára?
2: A zeneakadémiai éveim egy nagyon izgalmas időszak volt, alapvetően annak köszönhetően, hogy nagyszerű tanárok tanítottak. Petrovics Emil, Balassa Sándor, Soproni József, Bozai Attila, Vajda János. Hosszan-hosszan sorolhatnám azokat a nagyszerű zeneszerzőket, akiktől rengeteget lehetett tanulni. És mivel ők egy-egy tantárgyat is külön tanítottak, ezért alkalmunk volt szinte valamennyiünkkel közelebbi kapcsolatba kerülni. Érdekes volt, mert Petrovics Emil a kezdetben nehezen találtuk meg a közös hangot, de aztán valahogy annyira sikerült egymást jól megismernünk, talán én is szép lassan meg tudtam felelni az ő nagyon magas elvárásainak, hogy végül aztán ott tartott a Zeneakadémián, és lehetőségem volt mellette tanársegédként dolgozni, illetve Balassa Sándor tanár úrtól átvenni a hangszerelés tanítást. Úgyhogy ezt nagyon szerettem, ez egy nagyon jó időszak volt, de be kellett látnom, hogy az operaházi munkám és plusz a szerzői, alkotói munka mellett egy zeneakadémiai tanítás az nem fért bele, tehát ezt nem tudtam volna felelősséggel hosszú időn keresztül végezni, úgyhogy aztán egy pár év után a Zeneakadémiát abba kellett hagynom.
1: Kik voltak azok a zeneszerzők, akik a legnagyobb hatással voltak rád?
2: A zeneakadémiai tanulmányok során ugye nagyon intenzíven átvizsgáltuk, hogy az egyes szerzők hogyan dolgoznak. Tulajdonképpen a tanulmányok nagy részét a stílusgyakorlatok teszik ki. Itt nagyon jól meg lehet ismerni, ki hogy gondolkodik, mert a darabokat itt tényleg sejtekre szedjük szét, és egy pontos elemzést adunk a különböző formákról, legyen az menüet, vagy rondó, vagy szonáta forma például. Ezek kapcsán is, de talán minden egyebet egybevéve is nekem az abszolút kedvenc az Mozart. Nem vagyok ezzel egyedül, azt gondolom. Nemrég találkoztam azzal a nagyon kedves mondásával Rossininek. Rossini úgy fogalmazott, hogy Mozart gyermekkora csodálatának tárgya, felnőtt korának kétségbeesése és idős korának vígasza. Most ez azért is érdekes számomra ez a mondás, mert ő pontosan a zeneszerző szemszögéből fogalmazta meg, hogy mi Mozart, és még egy olyan zseniális és sziporkázóan virtuóz szerző, mint Rossini, felnőtt korában úgy éli meg a Mozarttal való összehasonlítást, hogy abban jócskán alul marad. Tehát valahol ez is jelzi, hogy a mozarti zsenialitás, az az összetett tehetség, ami neki volt, az valójában sokunknak utolérhetetlen. Ő azt tudja, hogy gyakorlatilag az első pillanatban azt érezzük, hogy ez a mi zenénk, hiszen nagyon közérthetően, nagyon könnyen befogadhatóan fogalmaz, de ugyanakkor mégsem triviális, mégsem kitalálható, mégsem kommersz, tehát valahol zseniálisan egyensúlyoz a kiismerhetőség és a titokzatosság vonatkozásában, de ott van például a másik nagy zseni, ugye Bach, aki a polifónia szempontjából a legnagyobb talán, és éppen Mozart az, aki amikor szorosabban megismerkedik a Bach-i polifóniával, akkor azt is egy pillanat alatt integrálni tudja, azt is bele tudja szőni az ő korábbi stílusába. Gondoljunk csak ugye a nagy C-dur szimfónia utolsó tételére, vagy a Requiem gyönyörű polifónikus kórus tételeire. Tehát ez meg az a ritka pillanat, amikor az egyes zsenik találkoznak és egymást inspirálják.
0: Most hallgassuk meg Kovács Zoltán Álomtáncok című kompozíciójának befejezését. A szólista Varga Gábor klarinétművész, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Kovács János vezényli.

0: Mi az, amit alapvetően fontosnak tartasz, amikor komponálsz? Vannak zeneszerzési vagy komponálási elveid?
1: Igazából a kiinduló pont, amire egy-egy mű születik, az többnyire egy-egy felkérés. Sőt, tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy szinte a diplomám óta mindig megkeresnek különböző szólisták, karmesterek, hangszeres kollégák, hogy írjak nekik egy-egy művet. Ez nagyon gyakran meghatározza egy-egy mű karakterét, hiszen nagyon izgalmas egy konkrét előadó művésznek írni. Figyelembe véve az ő habitusát, az ő zenei nyelvezetét, zenei gesztusait. Ugyanakkor például kaptam olyan felkérést is, például Pécsről, amikor a Pannon Filharmonikusoknak egy olyan darabot kellett írnom, amiben kérték, hogy szerepeljen valami pécsi vonatkozású téma. Annak idején leutaztam Pécsre, napokig kutakodtam a könyvtárban, és találtam egy olyan verset egy pécsi költőtől, Csorba Győzőtől, melyre a darabomat tudtam építeni. Tehát az is előfordul, hogy egy ilyen helyi vonatkozás indít el, és ad aztán egy fonalat egy-egy műnek. Az biztos, hogy szívesen választok programot a darabjaimnak, egyrészt mert az egy picit nekem is segítség, egy kicsit egy választott program vezeti az ember ceruzáját, egy picit lendületet ad a munkának, ugyanakkor pedig azt tapasztalom, hogy a közönség is nagyon nagy örömmel fogadja, hogyha rögtön még a darab meghallgatása előtt valamilyen kapaszkodót nyújt a szerző.
0: Beszéljünk arról, hogy a zeneszerzés mellett, vagy hát főállásban ugye 30 éve az Operaháznak szólamvezető fagottosa vagy. Nyilvánvaló, hogy 30 évet nem lehet röviden összefoglalni, de mégis hogyan tekintesz vissza erre a 3 évtizedre?
1: Én azt hiszem, hogy nagyon nagy szerencsém volt akkor, amikor igazán fiatalon, 21 éves koromban bekerültem az Operaházba. Már előtte második fagottosként közreműködtem, aztán volt egy próbajáték, ahol sikerült az első fagottosi posztot elnyerni. Az opera műfaja az igazából nagyon izgalmas és nagyon összetett, és valójában az én szerzői pályámra is nagyon nagy hatással van. Akár az operában zenélek, mint fagottos, akár írok, ezek a dolgok mindig ott vannak az emberben, tehát írás közben is fontos, hogy előadóként is kontrolláljam a munkámat, fontos, hogy hallgatóként is kontrolláljam a munkámat, és ugyanez igaz az előadói tevékenységre. Tehát miközben fagottozom, azért mindig figyelem, ja, hogy a szerző most itt hogy hangszerelt, most itt a formában milyen állomáshoz érkeztünk, és természetesen nagyon fontos, hogy az ember hallgatója is legyen a saját interpretációjának. Mindig úgy kell játszani, hogy közben, mintha kívülről is hallgatnánk, vajon eljátszom-e megfelelően a beírt dinamikákat, vajon eléggé karakteres az, amit játszom, vajon szolgálom-e a szerző szándékát. Tehát egy több irányú kontroll az, ami talán a legjobb eredményhez vezet.
0: Akkor így zenészként is egészen más élményt jelent eljátszanod egy művet, és az operában ez azért is érdekes, mert mint tudjuk, nagyon nagy szolgálatszámmal dolgozik az együttes, illetve adott esetben a több részre szedett zenekar az Erkel Színházban, Eiffel Csarnokban, az Operaházban, és bizony előfordul olyan is, hogy egy zenész az évtizedek alatt elveszíti a lelkesedést, azt a kezdeti tüzet, amivel neki indult. Neked hogy sikerült megtartani a zene iránti szeretetet?
1: Igazából azt gondolom, hogy éppen ez a fajta több irányú érdeklődés az, ami ezt még inkább életben tartja, hiszen valóban vannak olyan művek, amelyeket nagyon sokszor játszunk. Ugye itt lehetne idézni a karácsonykor rengetegszer eljátszott diótörő balett előadásokat, vagy éppen a nagyon sokszor eljátszott bohém élet opera előadásokat. Ha azt összeszámolnánk, akkor valóban egy megdöbbentő szám jön neki, mondjuk, hogy 30 év alatt hányszor játszotta el ezeket a műveket az ember. De maradjunk a bohém életnél. Ha megnézzük ezt a művet, ami az opera irodalom egyik csúcsműve, akkor ott szerzőként igazából mindig lehet olyan részeit megtalálni a darabnak, amire az ember újra és újra rá tud csodálkozni. Tehát igazából azt az egyszerű szót tudom alkalmazni, hogy megunhatatlan.

0: Kovács Zoltán első szimfóniájának harmadik tételéből hangzott el részlet. A MÁV szimfonikus zenekart Kovács János vezényelte.
1: Jól tudom, hogy a feleséged is zenész.
2: Igen, a feleségem Soltész Ágnes hegedű művész, és szintén az opera zenekarban koncertmester, úgyhogy ez is egy nagyon szép része az életünknek, hogy olykor-olykor együtt dolgozunk. Azért csak olykor-olykor, hiszen itt most egy 200 fős zenekarról van szó, amelyik ugye több színtéren is játszik, tehát itt párhuzamosan több zenekar is dolgozik, de mégis előfordul olyan, hogy együtt tudtunk utazni mondjuk külföldre, Japánba, Ománba vagy más országokra, amik hát itt természetesen még nagyobb élményt jelentenek. És hát emellett természetesen nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy van három gyermekünk, akik szépen járják a saját útjukat.
1: Két zenész ülnek a gyermekei, mennyire voltak fogékonyak a zenére, illetve mennyire tartottátok fontosnak átadni nekik a zene szeretetét?
2: Hát ez nagyon érdekes kérdés. Egyrészt természetesen fogékonyak voltak, jöttek velünk előadásokra, koncertekre, tehát érték őket, meghatározó élmények. Ugyanakkor azért pont az életvitelünkkel kapcsolatban megfogalmaztak olyan kritikát is, hogy ők valami rendes szakmát fognak választani, amelynél nincsen az, hogy este kell dolgozni, nincsen az, hogy hétvégén kell dolgozni, nincsen az, hogy ünnapnapokon kell dolgozni, menni. De ezzel együtt azt gondolom, hogy az ő életükben is fontos szerepet játszik a zene. Most úgy tűnik, hogy egyébként hivatásnak nem a zenét fogják választani.
1: Rengeteg területtel foglalkozol, ugye ebben benne van a zeneszerzés, benne van az operában maga a játék, az előadó művészet, és hogyha jut időd kikapcsolódni, vagy van egyáltalán ilyen, hogy szabad idő, akkor azt mivel töltöd szívesen, mi az, ami esetleg feltölt?
2: Fontosnak tartom, hogy bár az életem nagy része a zene körül forog, azért az élet akkor lesz teljes, ha az embernek vannak hobbiai, olyan elfoglaltságok, amikről felszabadul, amik kitágítják a látókörét. Ilyen szempontból például nagyon érdekelnek az építészettel kapcsolatos tevékenységek. Én magam is szívesen barkácsolok, építkezem, kertészkedek, tehát ezek a fizikai elfoglaltságok mindenképpen friss lendületet adhatnak utána a további munkának. De vannak olyan hobbiaim is, mint a vitorlázás, a horgászat, a túrázás, tehát az évszaknak megfelelően szívesen kerülök a természet közeli szituációkba.

Kovács Zoltán Missa Pannonika című miséje Glória tételének befejezését hallották. A szólisták Kolonics Klára, Bódi Marianna és Horváth István voltak. A Nemzeti Énekkart és

0: blik.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, Kovács Márton vagyok. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatot. Az uniós források felhasználását célzó helyreállítási tervvel összefüggésben szó lesz a megújuló energiaforrások bővítéséről és több adózási módosításról is. Az ülés 13 órakor kezdődik. Visszautasította a közlekedési és beruházási miniszter, hogy leállítaná a Kőszeg-Szombathely-Körmend gyorsforgalmi út fejlesztését. Vitézi Dávid arra reagált, hogy a térség fideszes országgyűlési képviselője, Ág Péter élesen bírálta a tárcát, amiért érvénytelennek nyilvánította az M86-M87-es út építésére kiírt koncessziós tendert, amelyre a kormány szerint súlyosan túlárazott ajánlatok érkeztek. Vitézi Dávid szerint jogszerű döntést hoztak, és jelezte, újra fogják gondolni az eljárást. Találtak két valótlan adatot a Nemzeti Kulturális Alap Edda zenekarnak szánt támogatásai között. Tájékoztatott a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy az Edda Musical turnéjánál elhallgattak egy korábbi támogatást, míg a zenekar idei aréna koncertjénél a tervezett jegybevételeket nem tüntették fel. Az érintett vállalkozásoknak vissza kell fizetniük a jogtalanul megítélt összesen 250 millió forintot. Hajókat, kikötőket, lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat éjszaka Ukrajnában. Az oroszok főként Mikolaivot és Zaporizsét célozták drónokkal, légibombákkal. Legkevesebben 2 ember meghalt, 5 megsebesült. A légvédelem csaknem 150 drónt észlelt, többségüket megsemmisítette. Támadtak éjjel az ukránok is. Drón csapódott be a dél-oroszországi Rosztovna-Donuban, 2 ember meghalt, 5 megsebesültek. Belgorodott rakéta támadás érte, ott 13 civil sebesült meg. Az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le, 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Pelsejác hidat. Mind a 6 pillérén repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem pedig a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Itthon változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tiszaszamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől Kelenföldig jár. Változóan felhős az ég az országban, napközben 29-30 fok, 33 fok, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22 fokos, a Tisza tó 25. 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
3: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
0: Reklámot hallottak. Népzene, fiatalok hangja.
4: Sebő Ferenc vagyok. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat.
5: Mai adásunk egyik szereplőjének, Bolya Mátyásnak a megfogalmazása szerint a népzene ma nem saját környezetében, hanem kortárs művészeti irányzatként jelenik meg a zenei életben. Ezzel a véleménnyel tökéletesen egyet lehet érteni, mint ahogy azzal is, hogy a revival népzenével foglalkozó fiatalok számára rendkívül fontos a hagyományos megszólalás elsajátításán túlmutató feldolgozások készítése is. Ezek a koncerttermi előadásra szánt darabok, a virtuózitás, az ötletes szerkesztés, az improvizatív összjáték, valamint a hangszerek adottságának figyelembe vétele révén kellő művészi mélységet is képviselhetnek. Azt azért hozzátenném, hogy saját környezetében a népzene is mindig kortárs nyelvezetként élt, a hangszerek adottságaiból indult ki, és improvizatív játékmóddal szólalt meg. A népzenei gyakorlatból leszűrt ismeretek sokféle zenei irányzathoz való kapcsolódást tesznek lehetővé. A népzenei stílusok, játékmódok ismerete kulcsot ad a régi zene világához, mivel a szájhagyományos gyakorlat nem csak egyes dallamokat örökített át a későbbi korszakokra, hanem régies játéktechnikákat is, amelyek lehetővé teszik, hogy új életre keltsük az egykori hangszeres gyakorlatot. Mai adásunkban a világszerte nagy népszerűségnek örvendő historikus vagy régi zenei mozgalom irányába kalandozunk el, a Zeneakadémia népzene tagozatának diákjai segítségével. Mint egy mottóként idézzük fel a legrégebbi idők művelt zenéjét, a manapság Gregoriánnak nevezett liturgikus zenét. Kevesen tudják, hogy ez a ma már szigorúan íráshoz kötött énekes repertoár életének első évezredében szájhagyományos formákban virágzott, csak ezt követően alkották meg eleink azt a módot, amellyel a beszélt nyelv mellett a zenét is le lehet rögzíteni, a kottaírást. Török Tilla egy a latin rituáléban is görög nyelven meghonosodott könyörgést énekel.

Második darabunk egy fél évezred énekei Szent Imre Hercegről című CD-ről származik, melynek egyik közelműködője volt Németh András, tekerős növendékem. A szaffikus metromú burgundiai stílusban feldolgozott ének dallama Márai György 1695-ben megjelent énekeskönyvéből származik. Ebben a darabban legalább három egymástól évszázadnyi távolságra eső történeti korszak hagyományai fonódnak össze. A dallamhoz társuló, mai historikus ismereteken alapuló korai többszólamúság a középkort idézi. A szaffikus versmérték évezredes antik hagyománya az európai kultúrának. Ennek eltorzított, magyar ízlésre formált ritmus változata viszont a 16. századi gyakorlatra val. De mi is az a szaffikus metrum? Az időmértékes görög versforma strófájának három azonos metrumú sora, táj, ti, tá, tá, tá, ti, ti, táj, ti, tá, tá, egy negyedik, rövidebb, úgynevezett adoniszi sorral bűvül ki, tá, ti, ti, tá, tá. Hogy kortárs magyar költő versét idézzem, Vörös Sándor Ronyszőnyeg című ciklusából veszek példát. Azt álmodtam, hogy gyerekek vagyunk még. Összevesztünk, én megütöttem arcod, most te sértetten menekülsz előlem foxi kutyáddal. A magyar ízlés aztán alaposan belenyúlt ebbe a ritmusrendszerbe, mondhatnám, feldolgozta, és a metrikus forma a 16. század zenei gyakorlatában a magyar hangsúlyos verselés áldozatául esett, és lett belőle tá-ti-ti-tá-tá, ti-ti-ti-ti-tá-tá. Szent Imre Herceg, Magyarország éke. Kátai Zoltán énekéhez négy szolomú kíséret társul, melyek közül kettőt Tekerül Anton, Németh András és Legeza Márton játszik, kettőt pedig szaxofonon Lipták Péter és Borbély Miklós.

Bolya Mátyás vizsgakoncertjén hangzott el saját feldolgozásában a Velencei reneszánsz táncok című összeállítás. A dallamok egy 17. századi velencei tabulatúrás könyvből származnak. A moldvai koboz itt most szóló hangszerként hallható.

A népzenei reneszánsz nem előzmények nélküli a zenetörténetben. 1737-ben jelent meg Antonio Vivaldi Il Pastor Fido című szonáta sorozata, amelynek címlapján a következő szöveg olvasható. A hűséges pásztor szonáták dudára, tekerőre, fuvolára, oboára, cellóra és basszokontinuóra. A duda és a tekerőlant már abban az időben is rég divatja múlt hangszernek számított, de ideológiai megfontolások, melyek a kor természethez való vonzódását fejezték ki, pásztori hangszerekként hozták be őket ismét a kamarazené használatba, hogy régies, vidékies hangzásukkal a természet közelség illúzióját táplálják. Németh András tekerőzik, Istvánffy Balázs dudál. Játékokat Blaskó Mihály fagotton, Bóna Ilona pedig csembalon kíséri. Vivaldi a Hűséges pásztor című szonátasorozatának első darabjából halljuk az Allegro tételt.

A Berta Alexandra és Bolya Mátyás diploma koncertjének zárószámaként elhangzott összeállítás két 17. századi forrást, illetve egy népzenei gyűjtést alapul véve készült. A feldolgozás különböző hangolású citerákon és tamburákon szólal meg. A citera eredendően egy burdon hangszer, ezért Bolya Mátyás olyan dallamokat válogatott össze, amelyek erénye nem a bonyolult és gyakori akkordváltásokban rejlik, de szerkezetükben, motivumaikban közelítenek a népzenei gyakorlathoz. A több, különböző hangolású citera használata, akár egy dalamon belül is, némileg áthidalja az egy és több szólamúság közötti ellentétet. A kísérő hangszerek, prim tambura, brás tambura akkordjátéka is ezt a határt feszegeti. A felhasznált források között szerepel az 1660 és 1680 között keletkezett Vietoris kódexként ismert felvidéki tabulatúrás könyv, amelynek legfőbb érdekessége, hogy a kisvárosok mindennapi zenélési alkalmaihoz szánt darabokat őrizte meg. A Kájoni kódex néven számon tartott gazdag tabulatúra gyűjtemény a 17. század közepének kedvelt erdélyi repertoárját tartalmazza. Vegyesen fordulnak benne elő vokális és instrumentális, egyházi és világi művek. A kötet zömét kitevő műzenei alkotások mellett találhatunk népzenei gyakorlathoz közelítő darabokat is. Bolya Mátyás most következő produkciójában 5 dallam szerepel, valamint a nyitó dallam páratlan ütemű változata is az úgynevezett proporció. A történeti forrásokból merített dallamokat jól egészíti ki a ritmikájában, motivumaiban hasonló zenei anyag, a Bartók gyűjtötte ürögi kanásztánc.

A 19. század kuruc romantikájának lényeges része volt a felkutatott, felújított, vagy hogy hamisítást nem mondjak, újra komponált kurucdalok repertoárja. E mozgalom szülte a tárogatót is, mely teljes oggal mondhatunk szín magyar hangszernek, hiszen bele is van írva mindegyik példányban, hogy Sunda Budapest. Ha nem ez, akkor Stóvasszer Budapest. Ezek az urak pedig kifogástalanul becsületes, jó magyar emberek voltak. A szándék az volt, hogy újra teremtsék a közben divatja múlt és múzeumba került Rákóczi féle tárogatót, a török sípot, mint a Habsburg ellenes érzelmek szimbólumát. De ehhez a Balkánra kellett volna menni tapasztalatcserére, ahol ezt a hasító hangú, kettős náddal megszólaló hangszert, a zurnát még ma is használják. Ehelyett az említett hangszergyárosok a klarinétot átalakítva modernizálták a török sípot, úgymond a mai kor igényeihez igazítva. Így aztán egy kitűnő, leginkább a szaxofonra emlékeztető, de annál gazdagabb, változatosabb hangzású új hangszer keletkezett, a tárogató, amelyet kezdetben csak lelkes, faluvégen magányosan muzsikáló mozgalmárok használtak, de hamarosan elterjedt a népi használatban is. Elsőként az erdélyi románok körében, akik egy ős román, talán még Romulus és Rémus idejére visszavezethető nevet is adtak neki, Taragot. Persze lehet, hogy egyeseknek ez egy kicsit trákul hangzik, de a kalandos lelkű őstörténészeket leszámítva, ki tudhatja már ezt ennyi idő elteltével. Én már régóta mondogatom, egy régi politikai lózunk kifacsarásával, hogy azé a hangszer, azé a zene, aki megműveli. Minden esetre elmondhatjuk, hogy a modern tárogató, megszabadulva ideológiai rabláncától, manapság egyre népszerűbb hangszerré válik, és észrevétlenül beépült a revival zenét játszók hangszerkészletébe. Nem csak a sebélyegyüttesben használjuk, hanem a legkülönbözőbb népzenét játszó alakulatokban, sőt még a verszzenét játszó kalákegyüttesben is megtaláljuk. Most kuruczdalokkal búcsúzunk. Cserta Balázs és Szabó Dániel a híres Te vagy a legény, Tyukodi pajtás kezdetű éneket és a Bihari János feldolgozásában fennmaradt Bercsényi nótáját játsszák tárogatón és cimbalmon. A budapesti Sunda János által pedállal ellátott és modernizált cimbalom története és karrierje hasonló a tárogatóéhoz. A magyar romantika kedvelt, mondhatnám nemzeti hangszeréből, az egész Kárpát-medencében, sőt azon túl is népszerű zeneszerszám lett.

0: Népzene, fiatalok hangja című műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2012. október 17-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Hangversenyt közvetítünk francia barokk zeneszerzők műveiből. Közreműködik Bali János fuvolán, Kertész István és Véghelyi Krisztina hegedűn, Pertorini Rezső gordonkán és Péteri Judit csembalón. A felvétel az Óbudai Társaskörben 1993. április 18-án készült. Elsőként Jean-Henri d'Anglebert G-moll prelúdiumát hallják, Péteri Judit játszik csembalón.

Jean-Henri d'Anglebert G-moll prelúdiumát hallották, Péteri Judit játszott csembalón. Jacques Martin Otter G-dur szvítje következik, opusz 2. A tételek Allemande, Sarabande, Courante, Rondo, Menuett és Zsig. Bali János fuvolán, Pertorini Rezső gordonkán, Péteri Judit csembalón játszik.

Jacques Martin Auteur G-dur szvítjét hallották, Opus 2. Bali János Fuvolán, Pertorini Rezső Gordonkán, Péter Judit csembalón játszott. Jean-Marie Leclerc C-moll szonátája következik. Kertész István hegedűn, Pertorini Rezső Gordonkán, Péter Judit csembalón játszik.

Jean-Marie Leclerc c-moll szonátáját hallották, Kertész István hegedűn, Pertoréni Rezső gordonkán, Péter Judit csembalón játszott. Hangversenyt közvetítünk francia barokk zeneszerzők műveiből. A felvétel az Óbudai Társaskörben 1993-ban készült. François Couperin a Parnasszus, avagy Corelli apoteózisa című művéből következnek részletek. Bali János fuvolán, Kertész István és Véghelyi Krisztina hegedűn, Pertoréni Rezső gordonkán, Péteri Judit csembalón játszik.

Elbűvölve a jó fogadtatástól, melyben a Parnassuson részesítették, Corelli kifejezésre juttatja örömét, majd kíséretével együtt tovább megy.

A hipokrém vizétől Corelli elragadtatásba esik. Elragadtatása után elalszik, míg kísérete egy igen édes álmot játszik.

Részleteket hallottak François Couperin a Parnasszusa vagy Corelli apoteózisa című művéből. Bali János Fuvolán, Kertész István és Véghelyi Krisztina hegedűn, Pertorini Rezső Gordonkán, Péteri Judit csembalón játszott. Antoine Forqueré Pièce de Viol című műve következik. A tételek La Portugaise, La Cotène, La Leclerc. Péteri Judit játszik csembalón.

Antoine Forqueré Pièce de Viol című művét hallották, Péter Judit játszott csembalón. Francia barokk zeneszerzők műveiből közvetítünk hangversenyt felvételről. Joseph Bodin du Bois Mortier G-moll szonátája következik, Bali János fuvolán, Péter Judit csembalón játszik.

Joseph Bodin de Bois Mortier G-moll szonátáját játszotta Bali János fuvolán, Péter Judit csembalón. Most kérem hallgassák meg Christoph Willibald Gluck C-dur trió szonátáját. Az előadó Kertész István és Véghelyi Krisztina hegedű, Pertorini Rezső Gordonka, Péter Judit csembaló.

Gluck C-dur trió szonátáját hallották. Kertész István és Véghelyi Krisztina hegedűn, Pertorini Rezső Gordonkán, Péter Judit csembalón játszott. Ráadásként csendüljön föl Joseph Baudin de Bois-Mortier G-moll szonátájának negyedik allegro tétele. Bali János fuvolán, Kertész István és Véghelyi Krisztina hegedűn, Pertorini Rezső Gordonkán, Péter Judit csembalón játszik.

0: Ráadásként hallották Joseph Baudin de Bois Mortier G-moll szonátájának negyedik Allegro tételét. Kedves hallgatóink, hangversenyt közvetítettünk francia barokk zeneszerzők műveiből. Bali János Fuvolán, Kertész István és Véghelyi Krisztina hegedűn, Pertorini Rezső Gordonkán, Péter Judit csembalón játszott. A felvétel 1993. április 18-án az Óbudai Társas Körben készült. A hangmérnök Slottauer Péter, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. A Magyar Állami Hangversenyzenekar Mozart hangversenyét közvetítjük felvételről. Vezényel Mura Péter, zongorán Fischer Anni játszik. A felvétel a Zeneakadémia nagy termében 1975. január 13-án készült. Elsőként a Színigazgató című opera nyitányát hallják, köhögjegyzékszáma 486-os.

Mozart a színigazgató című operájának nyitányát játszotta a Magyar Állami Hangversenyzenekar Mura Péter vezényletével. Most két zongora verseny következik, elsőként a 482-es köhögjegyzék számú Ez dur, a szólista Fischer Anni.

Wolfgang Amadeus Mozart 482-es köhögjegyzékszámú S-dur zongora versenyét hallották. Fischer Anni szólójával hallják most a c-moll zongora versenyt, köhögjegyzékszáma 491-es. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Mura Péter vezényli.

0: Mozart 491-es köhögjegyzékszámú C-moll zongora versenyét hallották. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Mura Péter vezényelte, Fischer Anni zongorázott. Kedves hallgatóink, a Magyar Állami Hangversenyzenekar Wolfgang Amadeus Mozart hangversenyét közvetítettük felvételről a Zeneakadémia nagy terméből. 1975. január 13-án készült a felvétel. Vezényelt Mura Péter, zongorán Fischer Anni játszott. A hangmérnök Schlottauer Péter, a zenei rendező Macz László és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarázs Zsolt. Viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Ma Richard Wagner, a Nibelung gyűrűje tetralógia első darabja, a Rajna kincse hallható élő közvetítésben. Az egyfelvonásos zenedráma főbb férfi alakjait Michael Wohle, Klaus Florian Vogt és Jochen Schmeckenbecher énekli. Friká szerepében pedig Kis Judit Anna debütál. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál színházat ma 17 óra 50 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Ismét országjárásra indul a Tisza párt, mert a választás

0: Tány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. A Fidesz választ vár a gyermekvédelmi ügyekben felmerülő újabb és újabb kérdésekre Tiszás politikusoktól, közölte Panyi Miklós, a Fidesz frakció vezető helyettese. A politikus sajtótájékoztatón emlékeztetett, hogy több feljelentést tettek, valamint hogy a miniszterelnök és testvére ellen is eljárás van folyamatban, de úgy látja, hogy ezekben az eljárásokban nem lépnek fel gyorsan és hatékonyan. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében több ország ajánlott fel légijárműveket, az uniós Kopernikusz műholdas rendszer pedig gyors helyzeti térképekkel segíti a munkát. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Közben Dél-Olaszországban már eloltották az erdőtüzeket, a turisták biztonságban visszatértek szállásaikra. Az egyik érintett dél-kelet-olaszországi település polgármestere elmondta, hogy a szálláshelyek ismét biztonságosak, senki nem sérült meg, viszont károsodott a felbecsülhetetlen környezeti örökség. A térségben fellobbant erdőtüzet tegnap estére sikerült eloltani, a lángok miatt több száz embert a tengeren keresztül menekítettek ki. Végül a hazai időjárásról: délután változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő eső, zápor. Holnap napos, száraz idő várható, kevés felhővel. A ma még helyenként erős szél, holnapra mérséklődik. Éjszaka 10 és 19, napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
2: Közvetlen munkatársaim Csík Gabriella, a zenék előzetes szerkesztője, és Mátyus Ottó hangmérnök nevében is minden kedves rádió hallgatónak jó napot kívánok, Fellegi Lénárd a mikrofonnál. Kamarazenével indítjuk mai összeállításunkat, de lesz nem soká koncertótétel, nyitány és opera részlet, majd zenei újdonságot is hallhatnak. Robert Schumann, opusz 47-es, Ez-dur zongora négyesének negyedik tétele az első zeneművünk, Peter Ort zongorán, Jens Oppermann hegedűn, Stuart Eaton mélyhegedűn és András Arndt kortonkán játszik.

Robert Schumann Ezdur zongora négyesének negyedik tételét hallottuk. Peter Ort zongorán, Jens Oppermann hegedűn, Stuart Eaton mélyhegedűn, Andreas Ant gordonkán játszott. Mintegy 500 versenyművet komponált Antonio Vivaldi, emellett számos egyházi színpad számára készült művet is köszönhetünk neki. Köztudott, hogy Velencében született, de 1741-ben elhagyta Velencét, abban a reményben, hogy új mecénásokra talál Bécsben, de röviddel a városba érkezés után meghalt. Mintegy 50 operát is köszönhetünk neki, ezek közül egyik sem maradt a standard repertoár része, bár néhányokat újra előveszik. Most azonban 449-es jegyzékszámú C-dur oboa versenyének első tételét hallgatjuk. Alfredo Bernardini játszik barokkoboán, az Zefiro Barokk Orkesztra vezetője Nicholas Robinson.

Említettem, hogy jelentős számú koncertót írt Antonio Vivaldi, az imént a 449-es jegyzékszámú C-dur a versenyből az első tételt hallottuk Alfredo Bernardini szólójával, az Zefiro Barokk Orkesztrát Nicholas Robinson vezényelte. Természetesen ismerünk fuvolára, fagotra, cellóra, viola d'amorera vagy hegedűre írt koncertót is Vivaldi-tól. Ludwig van Beethoven Coriolan nyitányával folytatjuk a műsort, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Vásári Tamás vezényli.

Ludwig van Beethoven Coriolán nyitányát hallottuk, Vásári Tamás vezényelte a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát. Következik opera részlet Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Szatkójából, a Hindu dal a harmadik felvonásból, de Fritz Kreisler átiratában hallgatjuk, tehát nem vokálisan, így Gil Sám hegedűn játszik, Akira Eguchi pedig zongorán.

0: Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Szatkójából hallottuk a harmadik felvonásból a hindu dalt, Gil Sám hegedült, a Király Ucsi zongorán játszott Fritz Kreisler átirata szólt. Másfél perc múlva lesz 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Következik zenei újdonságunk. Elsa Baren francia zeneszerzőnő volt, Paul Dukas tanítványa a Párizsi Konzervatóriumban és Olivier Messiaen diáktársa. 19 évesen elnyerte a nagy presztízsű római díjat a Jeanne d'Arc című kantátájával. Nem csak komponált a művésznő, több mint 20 évet töltött professzorként. Christian Macellaru zenei igazgató vezetésével az Orchestre National de France 4 Barem művet rögzített lemezre. Az 1931-ben Olaszországban befejezett első szimfóniát, az 1938-ban komponált második szimfóniát, amelynek alcíme Vojna, azaz orosz háború szó francia fordítása. A Song Khoi, a Vietnámot átszelő Vörös folyó 8 tételes megidézése, 1945-ben komponálta a szerzőnő, valamint az 1959-ből származó Le Cigán került a lemezre, amit mindjárt meg is hallgatunk, amint a neve is sugallja, a cigány kultúrából merít ihletet. Jó hangszerelő volt Baren, akár filmzeneként is használható lenne megítélésem szerint a darab.

Elsa Baren, francia zeneszerzőnő, Le Cigán című kompozícióját hallottuk, az Orchestre National de France-ot Christian Macellaro vezényelte. Most pedig Doráti Antal, a karmester és a Philharmonia Hungarika élén áll. Joseph Haydn 92. azaz G-dur Oxford szimfóniaként emlegetett művének első tételét halljuk lassú bevezetéssel.

A Filharmonia Hungarikát Dorothy Antal vezényelte, Joseph Haydn 92. G-dur Oxford szimfóniaként ismert művének első tételét hallottuk az együttes előadásában. Frédéric Chopin lesz most a szerző, de közlekedéssel kapcsolatban érkezett egy hír, amit szeretnék megosztani a hallgatókkal. A Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térnél baleset történt, két sávjárható, torlódik a forgalom a Tököli út Rákóczi út útvonalon, írja a BKK. Frédéric Chopin, opusz 65-ös G-moll Gordonka szonátájának fináléjával folytatjuk a műsort, Edgar Morin játszik cellón, David Kadus pedig zongorán.

Chopin opusz 65-ös G-moll Gordonka szonátájának fináléját hallottuk, még nem az utolsóként ebben az órában. Edgar Moreau játszott cellón, David Kadus pedig zongorán. Johann Sebastian Bach Máté passiójából következzék ária, James Bowman énekel, a King's Consort felvételén Robert King a vezető.

James Bowman hangját hallottuk, a King's Consortot Robert King vezényelte, Johann Sebastian Bach Máté Passiójának áriáját, egyik áriáját hallottuk Erpenbedich címmel. Girolamo Frescobaldi két kancónája következik, a Linde Consort vezetője Hans Martin Linde.

0: Pontosan 16 óra Girolamo Frescobaldi két canzonáját hallottuk a Linde Consorttal.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Foglalkozunk eseményekkel. A Művészetek Völgyében holnap, július 28-án délután 3 koncertet is adnak a Weiner Leó Katolikus Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei, hamarosan erről is hallhatnak interjút. Előtte azonban a Weiner Konzi 1 a fesztiválon is fellépő kamara együttesének nemzetközi kamara zeneversenyen elért sikeréről kérdezi ifjabb Bazsinka József kollégám Kressz Richard trombitaművészt, a Weiner Konzi és a Zeneakadémia tanárát.
2: A közelmúltban rendezték meg a Philip Jones részfúvós kamarazene versenyt Birminghamben, amelyen indult egy magyar csapat is, a Weiner Konzi egyik kvintetje, és elképesztő eredményt értek el ebben a professzionális kategóriában, hiszen nem csak a negyedik helyet szerezték meg, hanem külön díjat is kaptak. Itt ül velem a stúdióban a felkészítő tanáruk Kressz Richard, akivel 16 éve együtt zenélünk az Imedias Brassben, együtt jártunk a Zeneakadémiára, barátok vagyunk, tegeződni fogunk. Szia Ricsi!
3: Szervusz, Jasszó, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Hadd kérdezzem meg elsőként, hogy egy ilyen korú középiskolás csapatot mi vezet el arra, hogy ne egy hazai versenyen próbálják ki először magukat, hanem egy ilyen rangos, ilyen nagy versenyre menjenek el?
3: Hát a mi esetünkben ez a

0: középiskolai versenyen. Azonban az a speciális helyzet állt elő, hogy a kvintetnek a harsonás tagja, Jankó Demeter, nem rendelkezik középiskolai jogviszonnyal. Ő egy továbbképző zeneiskolás harsonás, és a szabályzat értelmében nem indulhatott az együttes. Én, mint felkészítő tanár, aki valamilyen módon a szakmai instrukciók mellett próbáltam arra is törekedni, hogy egy kicsit motiváljam a csapatot, nem engedtem, hogy nagyon rátelepedjen ez a csalódottság az együttesre, és gyorsan néztem egy másik megmérettetést, ahol ez a kvintett el tud indulni. És hát lényegében az első olyan felhívás, ami szembe jött, az a Philip Jones verseny volt. És hát kis gondolkodás után, mert azért ez mégis csak egy profi verseny, hát a srácok elé tártam azt, hogy hát mi lenne, ha ezen elindulnátok. És hát igaz, hogy 18 és 30 év közötti fiataloknak szól a verseny, igaz, hogy nekem, vagy hát talán azt is mondhatom, hogy nekünk, hiszen nekünk egy közös múltunk is van, ugye ebben van abban tapasztalatom, hogy hát milyen színvonal szokott lenni ezeken a versenyeken. Mégis úgy gondoltuk, hogy ezen érdemes lenne elindulni. Nagyjából elmondtam mindent a fiúknak, hogy hát mire lehet számítani, ugye itt 3 forduló, egy nagyon-nagyon kemény videóválogató szűrte meg az együtteseket, és aztán végül is abban maradt, hogy hát akkor felkészülnek.
1: Ebből az lett, hogy elküldtek egy videóanyagot, amely révén meghívták a 16 a helyszínen is a tudását megmutatható együttes közé, tovább jutottak a legjobb 6 közé is, ha jól tudom, a középdöntőbe.
0: Igen.
1: És akkor a döntőbe már nem kerültek be, de egy ilyen szintű versenyen az, hogy valaki külön díjat kap és negyedik helyet ér el, ráadásul középiskolásként, hiszen az ellenfeleik azok vagy zeneakadémisták, vagy akár már végzett profi művészek voltak, elképesztő teljesítmény, mondhatjuk azt, hogy azért ez ebben a korban szinte hihetetlen vagy váratlan eredmény. Milyen műsorral készültek, és hát kicsit mesél a tagokról is, hiszen Vanyó Karsa neve ismerős már a részfúrós világban, hiszen ő tavaly a debreceni nemzetközi versenyen második díjat ért el, még szintén középiskolásként.
0: Ami azt hiszem, hogy egy kicsit a különlegességét adta a Weineres csapatnak, és akkor itt hangozzon el a nevük is, Cooperatives Brass, tehát egy ilyen kis szójátékkal, 2P-vel a közepén. Tehát az ő műsoruk azért is volt egyedi, mert a minden fordulóra kiszabott, egyébként meglehetősen nehéz, kötelező kortárs mű mellett olyan darabokat is választottak, amiknek vagy magyar vonatkozásuk van, vagy saját átirat. Például Bartók Béla Román népi táncok című művéből, és itt most összemosolgunk jó szóval, mert ugye mi is játszunk egy saját átiratot ebből a darabból, de ők készítettek maguknak konzisként egy, hát szerintem legalább ugyanolyan színvonalasat, mint amilyet Sztán Attila kollégán készítette az Inmedias Brassnak. Szóval emellett a darab mellett Anyó Karsa testvére Fülöp, aki a Weinerben zeneszerzés szakos diák, írt az együttesnek kimondottan erre a versenyre egy darabot. Emellett Dubrovai László numero 3-as kvintettjének második és harmadik tétele, Farkas Ferenc régi magyar táncait sem szeretném kihagyni, tehát minden fordulóra jutott lényegében vagy egy magyar vonatkozású, vagy pedig egy olyan különleges mű, amit vagy saját maguknak írtak át, vagy pedig kimondottan az együttesnek íródott. Ahogy a srácok beszámolói értesültem róla, ezt nagyon jó néven vette a zsűri, és a magas színvonalú játék mellett az is egy nagy piros pont volt, hogyha lehet így mondani az ő számukra, hogy nagyon egyedi volt a műsorválasztásuk, és lényegében ez is közrejátszott abban, hogy megkapták ezt az úgynevezett legígéretesebb együttesnek járó

0: Az idei Művészetek Völgye komoly zenei programjában szerepel egy Weiner nap, amely nem Weiner Leó munkásságát jelenti, hanem a Weiner Konzi növendékei lépnek föl különböző koncerteken. Takács Tibort, az egyik felkészítő tanárt kérdezem, mi várható ezen a Weiner napon, összefoglalva, milyen tanszakok mutatkoznak be, milyen hangszeresek?
1: Azt hiszem, hogy 4 vagy 5 éve kért fel minket a Művészetek Völgye Fesztivál, és az iskola vállalta ezt a szép felkérést, hogy a nyár közepén ide ellátogassunk. Természetesen a rezesek mindenképpen meg fognak mutatkozni. Mi délután 1-kor játszunk, csak részhúvos hangszereken. Én tartok előtte egy tábort, Vöröstón egy kis sváb gyöngyszem, Kapolcstól a 3. falu. A Weineres növendékeket hívtam, akik már Weineresek, vagy akik leendő Weineresek, és olyan tehetségesek, hogy beférnek a csapatba. Így aztán nálunk nincsen kész műsor, itt az egyhetes tábor, felkészülési tábor alatt tanulják meg ezeket a műsorszámokat, és itt állnak össze azok a különböző felállású együttesek, amelyekkel szerepelni fogunk. Délután 4-kor is van egy koncert, a Szkálai Gábor vezetésével a Régi Zene együttes fogja előadni. Ők is egész évben mindenféle formációban játszanak. Rajtunk kívül pedig van egy budapesti énekesiskola, a művészeti vezetője dr. Mezei Jánosné Csonka Szabina Babett. Az ő vezetésével gyerekek fognak jönni, és kifejezetten egyházi zenét énekelnek.
0: Ugye több részvós együttes is fellép, de van egy a Weineres kvintettek közül, akik a közelmúltban a Philip Jones részfúvós versenyen értek el kimagasló eredményt. Milyen műhelymunka jellemzi a Weiner Konzit, a részfúvós tanszakokat és a kamarazenét az iskolán belül, hiszen ugye tudjuk azt, hogy hagyományosan egy trombita vagy részfúvós szempontból nagyon erős iskoláról van szó.
1: Igen, nagyon híres a Weiner Konzi a részfúvós oktatásáról, és a kamarazene az nagyon fontos szerepet játszik az életünkben. Én, mint tanszakvezető, állítom össze a kamara csoportokat, és mindenféle részhúvos szekciók alakulnak, sima trombita duótól kezdve kvartettek, triók, egészen a nagy parti felállásig. Amit ugyanitt a táboron belül is megvalósítunk, hát igen, a Karsályi kvintettje, mondhatom, hogy én vagyok a keresztapjuk, hiszen itt Vöröstón ültettem őket ugyanígy össze legelőször, amikor még nem ismerték egymást. Ők az egyetlen olyan együttes, akik már 4 éve folyamatosan működnek, az összes többiek most kerültek ide, van egy kis kvartettünk, egy másik nagyobb kvintett, és az egész délutánunk az pedig a nagy partizással részhúvos együttesben való játék, ma mindenki részt vesz, és az a legnagyobb produkció. És ez történik egész tanévben is velünk.
2: Takács Tibor, tubaművész, tanárt, ifjabb Bazsinka József kérdezte a Weiner Konzi holnapi hangversenyeiről, amelyek a Művészetek Völgyében lesznek. 13, 16 és 19 órakor a Völgy komoly zene keretében. Előtte a Cooperative Press Quintet saját átiratában játszotta a Bartók Béla Magyar Képek című művéből a zárótételt, az Üregi Kanásztáncot. Ezt megelőzően pedig Kressz Richard, a kvintet felkészítő tanára mesélt növendékei birminghami sikeréről. Folytassuk a zenehallgatást Franz Schubert 3. szimfóniájának fináléjával. Nikolaus Harnoncourt karmester az amsterdami Concerthebouw zenekarát vezényli.

Franz Schubert harmadik szimfóniájának utolsó tételét hallottuk, az amsterdami Concerthebouw zenekarát Nikolaus Arnoncourt vezényelte. Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-as autóúti csomópont és Zsámbék térsége között a 16-os kilométertől a 26-os kilométerig szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható, helyenként csak lépésben halad a forgalom, írja az útinform, és az M35-ös autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 6-os kilométernél egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, így akkor külső sávot lezárták. Niccolò Paganini A-moll hegedű versenyének szintén utolsó tételével folytatjuk a műsorunkat, és ez az utolsó zene a játék előtt. Alessandro Dubach játssza a szólót, a Monte Carlói Filharmonikus zenekart Michel Sasson vezényli.

0: koncertteremben most járna a Taps, a Monte Carlo-i Filharmonikus zenekarnak, illetve Alexander Dubachnak, a szólistának. Niccolò Paganini ámol hegedű versenyének fináliát hallottuk Michel Sasson vezetésével. Fél perc múlva lesz, 4:30.
1: Bartók Rádió, több mint klasszikus.
0: Az imént mondtam az időt, ez azt is jelenti, hogy elérkeztünk a mai délutáni játékához. Van egy tárgynyereményünk és egy páros belépőnk. A Mátyás templomba szól a páros belépő augusztus 4-ére, ez ugye jövő hét kedd. Az Orgonapont Fesztivál a Filharmónia Magyarország rendezésében az esemény sorozat, és Karosi Bálint orgona koncertje konkrétan az esemény. Közreműködik Forgó Boglárka, egy különleges összeállítású koncertről van szó, ha csak a szerzőket mondom, Leon Boelmann, Gustav Adolf Merkel, Joseph Jongen, Camille Saint-Saëns, vagy Charles-Marie Widor alkotások ugyanúgy elhangzanak, mint Johann Sebastian Bach ismert kompozíciói. És a tárgyeremény pedig Szatmári Zsigmond műveit tömöríti vegyes előadókkal, tehát ezért a két dologért lehet játszani a mai délutánban. A 06 30 30 30 160? Igen. Az SMS számunk és a muzsikáló délután kukacradio.hu az e-mail címünk. Egy pillanatra elbizonytalanodtam az SMS-ben, bár önök ezt biztosan jobban tudják. A napra pontosan 55 évvel ezelőtt elhunyt Bernhard Paungartner karmesterre emlékezünk egy felvétellel, a szerzőt kell kitalálniuk. Előjáróban csak annyit, hogy az általa alapított Camerata Academia Salzburg kamarazenekar élén áll Paungartner, amit az 1952-es évetben alapított a karmester zenetudós, és halkan jegyzem meg, hogy 1978-ban Vég Sándor vette át az együttes vezetését Paungartnertől. Tehát a szerzőre vagyok kíváncsi, illetve örülnék, hogyha megírnák, hogy a Mátyás templomba szeretnének eljutni, vagy pedig inkább a CD-t választanák.

Azért sem mondhattam több fontos információt Bernhard Baumgartnerről, mert minden szó segítségül szolgált volna a megfejtéshez, hiszen a Salzburgi Mozarteum tanáraiból és diákjaiból alapította a Camerata Academica Salzburgot a karmester, és ő volt az egyik spiritus rektora az ünnepi játékok életre keltésének, élethosszig a Mozarteum professzora volt. Így Wolfgang Amadeus Mozart volt a szerző, és a 184-es körüljegyzékszámú S-dur szimfóniát hallottuk a karmester vezetésével. Következzen Max Reger kompozíciója, kamarazene területén a dal, illetve a kórus, valamint a zenekari zenében is jeleskedett, de leginkább orgona műveivel szerzett hírnevet magának. Most 5 humoreszkéből az első és második hangzik el Marc-André Hamelin előadásában.

Marc-André Hamlin játszott zongorán, Max Reger 5 humereszkéből hallottuk az elsőt és a másodikat, és valóban mulatságosnak tartom, hogy nem mondtam a nyerteseket. Nagyon szépen köszönöm, hogy figyelmeztettek. Gellért Veronika és dr. Janka Gábor, a délutáni játék nyertesei. Köszönöm még egyszer, hogy szóltak, hogy elfelejtettem. Samuel Coleridge Taylor African Suite-jéből hallgassuk a második tételt Chris Cameron átiratában, a Kineke Orchestra élén Kevin John Odyssey.

Samuel Coleridge Taylor volt a szerző, az African Suite-ből a második tételt hallottuk, a Kineke Orkesztrával, Kevin John Odyssey vezetésével, Chris Cameron átirata szólt. Kamarazene maradt az óra végére, Gabriel Fauré D-moll szonátájának fináléját hallgatjuk a következő majdnem 9 percben. Perényi Miklós Gordonkán, Szűcs Lorent zongorán játszik.

0: Gabriel Fauré opus 109-es D-moll szonátájának fináliát hallottuk, Perényi Miklós Gordonkán Szűcs Loránd zongorán játszott. Nem soká hírek következnek, ugyanis, kedves hallgatóink, egészen pontosan most van 17 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A parlament 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament hétfői üléséről. Az ellenzéki pártok azután hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök beszéde után a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó megvonta tőle a szót arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól. A Fidesz frakció vezetője a történteket úgy értékelte, hogy az ellenzékkel szemben politikai koncepciós eljárás zajlik. Bóka János jelezte, a Fidesz és a KDNP a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását is kezdeményezni fogja. Magyar Péter miniszterelnök a kivonulásra úgy reagált, a Fidesz és a KDNP képviselői gyáván kifutottak a parlamentből, így nem tudtak válaszolni arra, hogy miért.

0: tárcavezető. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél a társadalmi egyeztetés résztvevői. A kérdőívet két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki. A válaszadók nagy arányban támogatják a többi közt az illegális utcai versenyzés elleni szigorúbb fellépést, a gyorshajtók szigorúbb felelősségre vonását, az átlagsebességmérés bevezetését és egyes szabályok automatikus kamerás ellenőrzését. A közlekedésbiztonsági kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni a www.kormány.hu/közlekedésbiztonság oldalon. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízi rendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között szaposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízi biztonsági szabályokat. Délután változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő esőzápor. Holnap napos száraz idő várható kevés felhővel, a ma még helyenként erős szél holnapra mérséklődik. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű. 17 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Folytassuk a műsor folyamunkat Arcangelo Corelli kompozícióval, az Opus 6-os numero 7-es D-dur Concerto Grossóból. A harmadik, negyedik, ötödik és hatodik tételt is meghallgatjuk az English Concertjén Trevor Pinnock.

Arcangelo Corelli D-moll Concerto Grossójának 4 tételét hallottuk, az English Concertet Trevor Pinnock vezette a felvételen. Ludwig van Beethoven Cis-moll Holdfény szonátaként ismert művének utolsó tétele következik Ránki Dezső előadásában.

Ludwig van Beethoven kompozíciót hallottunk, a Holdfény szonáta, a Cis-moll, az opus 27-es numero 2-es utolsó tétele Ránki Dezső előadásában szólt. Antonin Dvorák, opus 59-es numero 1-es D-moll legendája a következő zeneművünk. A Bournemouth Szimfonikus Zenekart Jose Serebrière vezényli.

0: Antonin Dvorák, Opus 59-es numero 1-es démon legendáját hallottuk. A Bormes szimfonikus zenekart José Serebrier vezényelte. 7 perc múlva lesz 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A következő zenéhez egy hírt is társíthatok. Placido Domingo szeptember 23-án Verdi gálával tér vissza a Magyar Állami Operaházba. A világhírű énekes partnerei az est során Sáfár Orsolya, Mester Viktória, Brickner Szabolcs és Cser Krisztián, közreműködik a Magyar Állami Operaház zenekara és énekkarra vezényel Dénes István. A szeptemberi gála Verdi életművének széles keresztmetszetét kínálja. A műsorban Domingo a Nabucco, a Macbeth, a Végzett Hatalma, a Traviata, a Don Carlos, a Simon Boccanegra és a Trubadur ikonikus bariton szerepeit szólaltatja meg. Most híres tenorária következik előadásában, természetesen Giuseppe Verdi a szerző, Radames románcát halljuk az Aidából, tehát a Celeste Aida hangzik el.

Placido Domingo énekelt, a Celestiáidat hallottuk, az opera első felvonásában Radames románca szólt. Köszönöm a hozzászólást, nem figyeltem, így nem tudom, hogy ez az a teljes opera felvétel, amin Riccardo Muti a karmester. Ha igen, szeretném megemlíteni, hogy holnap lesz 85 éves. Isten éltesse sokáig, írja egy törzshallgatónk. Valóban, az új Filharmónia zenekart Riccardo Muti vezényelte, és rögtön ötletet is adott a törzshallgatónk a holnap reggeli játékhoz nekem, úgyhogy valószínű, hogy Mutival választok majd valamilyen felvételt a születésnapját ünneplendő. Johann Stamitz B-dur klarinét versenyének utolsó tétele következik most a műsorrendben. A Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenymestere Rolla János, Horváth László játssza a szólót.

Johann Stamitz volt a szerző, a B-dur klarinét verseny utolsó tételét hallottuk Horváth László szólójával, a Liszt Ferenc Kamara zenekar hangversenymestere Rolla János volt a felvételen. Cécile Chaminade spanyol szerenádja következik, Pierre Fauchénéré játszik hegedűn, Sanni Di Luca pedig zongorán.

Pierre Fauchery hegedűn, Sani Di Luca zongorán játszott, Cecil Chaminade volt a szerző, a spanyol szerenát hangzott el. Kamara muzsika után egy koncertótétel következik. 12. alkalommal rendezik meg az Auer Fesztivált Veszprémben, idén augusztus első hetében. Az érseki palota dísztermében augusztus 7-én pénteken 17:30 szóló koncertet ad Dobozi Borbála, Bartók Pásztori díjas csembaló művész. Nem véletlenül mondtam, hiszen látom a művésznő nevét az adáslistámon. Ő játssza a csembaló szólamát, Hadadi Lászlótól halljuk a szólót, Johann Sebastian Bach 1059-es D-moll oboa versenyének első tétele következik a Weiner Szász Kamarazenekar felvételén.

Johann Sebastian Bach 1059-es BWV számú D-moll-oboe versenyének első tételét hallottuk Hadady László szólójával és a Weinerszász kamarazenekar felvételén. Alig volt hallható Dobozi Borbála csembaló játéka, úgyhogy most Krisztóf Schaffrat opusz 2-es nr. 3-as G-dur szonátájának második tételét játssza a művésznő.

0: Dobozi Borbála előadásában Krisztóf Schaffrát G-moll szonátájának második tételét hallottuk műsorunk végén. Csík Gabriella és Mátyus Ottó nevében is köszönöm a figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető. Nagy itt a sürgésforgás, nem soká kezdődik élő közvetítésünk, maradjanak velünk. Viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Ma este az Ensemble 1700 hangversenyét hallgathatják meg. A kölni székhelyű zenei együttes műsorán olasz és német barokk szerzők kamarazenéje szól, hegedű, gordonka, nagybőgő, csembaló, valamint blokkflőte összeállításban. A művészeti vezető Dorothée Oberlinger. Áprilisi koncert a Schwetzingeni Mozart teremből. Ma 20 óra 42 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában Borbély László játssza Sári József zongora műveit. A szóló zongora művekből készült válogatás a tavaly elhunyt szerző születésnapja alkalmából jelent meg most, melyen több éven át dolgoztak együtt Borbély László junior préma és Artisjus díjas zongora művésszel. Lemezújdonság az Ars Novában. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket mai opera közvetítésünk alkalmából. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is Bolla Milán vagyok. Hamarosan kapcsoljuk Bayreuthot, ahonnan Wagner tetralógiájának, a Nibelung gyűrűjének első részét, a Rajna kincsét közvetítjük élőben. Ehhez kívánok tartalmas kikapcsolódást. Hagyományosan július 25-én, szombaton kezdődött az idei bayreuthi ünnepi játékok programsorozata, ezúttal egy ünnepi koncerttel a fesztivál 150 éves jubileuma alkalmából. Tegnap a Rienzit adták elő első alkalommal a fesztivál történetében, ma pedig kezdetét veszi a Ring előadás sorozata. Ahogy említettem, ma a Rajna kincse lesz műsoron, ezt követi holnap a Valkür, a szerdai szünnapot követően csütörtökön a Siegfried, és végül szombaton az Istenek alkonya. Ugye Wagner szándéka szerint a Ring magában foglalja az egész életet, és ez a körülbelül 15 órás eposz csak ugyan bármely más operánál tágabb világot ölel fel, az ember fölötti dűtől és az önmegsemmisítő hősiességtől az aljas indulatok legaljasabbákáig. Egyetlen más opera sem ad gazdagabb táptalajt az értelmezéseknek és a magyarázatoknak, mint ez. És a bayreuthi produkciókat, ami illeti, hát azok hol a szerelem és a halál örök igazságainak időtlen képét mutatták fel benne, de olyan is volt, hogy a túlfejlett kapitalizmus összeomlásának paraboláját. Ez volt egyébként a centenáriumi előadás központi eszméje. A Ringre vonatkozó első dokumentálható utalás 1848. április 1-ére tehető. Az év során Európa szerte kitört forradalmak ihletésére Wagner egy olyan kellően nagyszabású szüzsét keresett, amelyből kibonthatná a korabeli társadalomról és a német sorsról szóló látomását. Amit keresett, azt Siegfried norvég-germán legendájában találta meg, a hős által omlik össze egy romlott világ, és adja át a helyét a szereteten és reményen alapuló újnak. Wagner pedig hamar felvázolta a Siegfriedstod, vagyis Siegfried halála cselekményét, de rájött, hogy a hős pusztulásához vezető eseménysort alaposabban ki kell dolgoznia. Ennek értelmében írta meg a Der Junge Siegfried, vagyis az ifjú Siegfried szövegét, amelyből végül a Siegfried lett, majd a hős életének előjátékául szolgáló történettel, a Valkürrel bővítette ki a mesét, míg nem végül megírta a három operából álló sor előjátékát, a Rajna kincsét. És miután a költői munkát fordított sorrendben végezte Wagner, 1853-tól a történet rendje szerint komponálta meg a zenét. A teljes mű premierjét Richter János vezényelte, és mindenki, aki a korban számított, elzarándokolt Bayreuthba. Jelen volt például Bruckner, Liszt Ferenc, Saint-Saëns, Nietzsche és Csajkovszki, akár csak első Vilmos császár, második Lajos és a brazil második Péter is. Zenei alkotásként a Nibelung gyűrűje félelmetes teljesítmény, de rendszerint félreismerik azok, akik csupán a legszebb darabokat, mondjuk a Valkürök lovaglását hallották belőle. A Ring nem csupa termetes asszonyság, bömbölő férfiú és harsogó trombita, bár mindhárom szerepet kap benne, de sokkal inkább egy felfoghatatlanul változatos és rendkívül kifejező műről van szó, amelyben épp annyi a szemlélődés, mint a bombaszt, és amelynek minden jelentős epizódja többfelé ágazik a ciklusban. A Ring egységbe foglalása emberpróbáló feladat. Valamennyi eseményt, alakot és érzelmet nagyjából 200 harmóniai vagy melodikus jellegű vezérmotívum egyesítés irányít, ugye ez a leitmotív. Többségük a Rajna kincsét indító egyszerű hullámmozgás származéka, és e vezérmotívumok egymással kapcsolatban lépve folyamatosan változó formában jelennek meg. Különösen jelentős és könnyen felismerhető a természetmotívum. Ugye ez a dallam a Rajna sodrását jelképezi, és a többi zenei anyag, tematikus anyagának jelentős hányada ebből az egészen egyszerű két ütemből bomlik ki. Ugye nagyon érdekes és talán a leghíresebb származék ebből a moll variáns Erda motívuma, amelyből aztán Wagner Wotan vándorlásának motívumát alakítja ki, hogy utóbb megfordítva pedig az Istenek bukásának témáját fog
formája belőle. Közben az órára pillantok, hiszen hamarosan valóban kapcsolunk Bayreuthba, és felcsendül most is hagyományosan az előadást felvezető fanfár. De még van néhány időnk, hadd idézzek Wagnertől, aki maga mondta a művel kapcsolatban, az egész drámai költemény azt mutatja be, hogy a való élet örök megújulását szükségszerűen el kell ismernünk, s hatalma előtt, utat engedve érvényesülésének, meg kell hajolnunk, akarni a szükségszerűt, és teljesíteni azt a magunk személyében. Ez főfoglalatja az egész műnek, írta egy helyen Richard Wagner. És hadd idézzem még Kroh Györgyöt, aki pedig azt írta a könyvében, a Nibelung gyűrűje szerzőinek ihlető élménye minden kétséget kizáróan közvetlenül társadalmi jellegű. Az arany átka alatt nyögő világot saját kora jelképeként mementóul állítja színpadra Wagner. Addigi életének minden keserű tapasztalata, érzemvilágának egész antikapitalista tendenciája, az igazi művészetet, benne az ő művészetét is megmérgező társadalmi légkör miatt fölháborodása ebben a drámában sűrűsödik össze, írta Kroh György. És még van egy kis időnk, Wagnert hadd idézzem, a Nibelung gyűrűje alapgondolata, a Rajna kincsében úgy exponálja Wagner a szerelmet, mint az arany ellentétét, a szeretet nélküli világ, elátkozott világ. És akkor most kapcsolunk Bayreuthba, hallgassuk az előadást felvezető fanfárt élőben, Bayreuthból, a Zöld dombról.

0: Herzlich willkommen zu den Bayreuther Festspielen 2026. Mein Name ist Anna Greiter und ich begrüße Sie aus dem Studio von BR Klassik hier auf dem grünen Hügel in Bayreuth. In diesem Jahr feiern die Festspiele ihr...
1: Anna Greiter, a Bajor Rádió műsorvezetője köszönti a hallgatókat, nem csak a Bajor Rádió hallgatóit, hanem az Eurórádiós közvetítésnek köszönhetően több ország hallgatóit is, és hamarosan tehát felcsendül a Nibelung gyűrűje, előestéje, a Rajna kincse. Ugye ez egy egyfelvonásos opera, négy jelenetben, szünet nélkül hallhatjuk majd a művet, ahogy ezt ugye általában elő szokták adni. A szövegét a zeneszerző Richard Wagner írta. A cselekmény pedig a következő. A Rajna mélyén Alberich, a Nibelung törpe, a három Rajna is Schelle után sóvárok. Ők őrzik a Rajna kincsét, amelyen Alberich szeme rég megakadt. Aki az aranyból gyűrűt készít, a világura lesz, de ehhez le kell mondani a szerelemről. Miután a három Schelle kigúnyolja torz alakját, Alberich átkot mond a szerelemre, és ellopja az aranyot. Ez az első jelenet cselekménye, és most egy picit visszakapcsolunk Bayreuthba.
0: Jóestét, Magyar Rádió Budapest.
1: Hiszen hagyományosan ugye ilyenkor minden nyelven köszöntik a rádió hallgatókat, így magyarul is. A második jelenet cselekménye a következő. Wotan, az istenek feje, fölépítette a Valhallát a két óriással, Fafnerrel és Fasolttal, de nem tudja kifizetni őket. Így hát Freyját, az ifjúság istenőjét ígéri nekik, de Loge, a ravasz tűzisten, mesél neki Alberichről, meg lopott aranyáról, és azt ajánlja, szerezzék meg, és adják az óriásoknak munkadíjul azt a kincset. Fafner beéri Wotan ígéretével, elfogadja a feltételeket, de Freyját túszként magával viszi. Az istenek, akiknek fiatalsága Freyja révén maradt örök, öregedni kezdenek. A harmadik jelenetben Alberich kegyetlenül gyötri öccsét, Mimét, a Rajna kincséből készített gyűrű segítségével elnyomja a Nibelungokat. Csináltatott magának egy varázssisakot is. Aki azt felveszi, láthatatlanná válik, vagy tetszése szerint más-más alakot ölthet. Wotan és Loge leszáll a Nibelungok birodalmába, Alberich bizalmatlanul fogadja őket, de aztán eldicsekszik a varázssisakjával. Először sárkány képét ölti, de Loge kételkedik benne, hogy kis teremtményé is képes volna összemenni, amikor varangyos békává változik, Alberichet fogjul ejtik. A negyedik jelenetben Alberich, aki kénytelen volt lemondani a gyűrűről, a varázssisakról és a kincsről, megátkoz mindenkit, aki a gyűrűt újjára húzza. Wotan elzavarja a törpét, nem törődik az átokkal, és akkora halom kincset ad az óriásoknak, amekkora Freyja, ám az óriások lyukat találnak a kincshalomban, ezért a gyűrűt követelik. Frika unszolja Wotant, hogy egyezzék bele, de csak Erda földistennő intésére adja át a gyűrűt. Freyja kiszabadul, Alberich átka azonban rögtön megfogam, a gyűrű birtoklása miatt civakodásban Fafner megöli Fasoltot, az istenek szivárvány hídon vonulnak be újvárukba, Valhallába. És akkor a szereposztás. Wotan, Michael Folle, baszbariton, Donner, Alexander Grassauer, bariton, Fro, Siabonga Makungo, tenor, Frika, Kisudit Anna, mezzoszoprán, Loge, Klaus Florian Vogt, tenor, Freya, Evelyn Novák, szoprán, Erda, Krista Mayer, alt, Alberich, Johann Schmeckenbecher, bariton, Mime, Gerhard Ziegel, tenor, Fasolt, Mika Kares, baszbariton, Fafner, Peter Rose, basszus, Voglinde, Katarina Konradi, szoprán, Velgunde, Natalia Srika, szoprán, Flosshilde, Marie Heinrette Reinhold, mezzoszoprán. A bayreuthi ünnepi játékok zenekarát Christian Thielemann vezényli. Hallgassuk tehát élőben Bayreuthból a Rajna kincsét.

erlangen nur unser Lohn. Oft zahlt ich Riesen den Zoll,

Hat. Denet ihr Männer, ihr Schweinermacht, eure

Berg.

dünkte mich das. Bedenken will ich's. Wer weiß, was ich tue.

0: Das war das Rheingold, der Vorabend des Bühnenfestspiels Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Eine Übertragung von den Bayreuther Festspielen 2026.
1: Kedves hallgatóink, Richard Wagner A Rajna kincse című operáját hallottuk, a Ring tetralógia első részét élőben Bayreuthból. Az istenek szivárványhídon vonulnak be az újvárba, a Valhallába útjukat. Azonban a rajnai sellők fájdalmas panasza kíséri, ezzel ért véget a mű, és utána pedig a közönség reakcióját hallhattuk. A szereposztás a következő volt: Wotan Michael Fole baszbariton, Donner Alexander Grassauer bariton, Fro Siabonga Makungo tenor, Frika Kis Judit Anna mezzoszoprán, Loge Klaus Florian Vogt tenor, Freja Evelyn Novák szoprán, Erda Krista Mayer alt, Alberich Johann Schmeckenbecher bariton, Mime Gerhard Ziegel tenor, Fazolt Mika Kares baszbariton, Fafner Peter Rose basszus, Voglinde Katarina Konrádi szoprán, Velgunde Natalia Skritska szoprán, Flosshilde Marie-Henriette Reinhold mezzoszoprán. Közreműködött a Bayreuthi ünnepi játékok zenekara, vezényelt Christian Thielemann. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért élő közvetítésünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és várjuk Önöket holnap is. Holnap 15 óra 55 perctől a Valkürt közvetítjük élőben Bayreuthból. Most búcsúzom munkatársaim, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is. A továbbiakban pedig, ha tehetik, hallgassák a Bartók Rádiót. Következő műsorunkig Haydn Ásdúr szonátájából szól részlet. Jérôme Antal játszik fortepiánon. A műsorvezetőt Bolla Milánt hallották.

0: József Haydn Azdur szonátáját hallottuk. Előadta Jérôme Antály fortepiánon.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában Borbély László játssza Sári József zongora műveit. A szóló zongora művekből készült válogatás a tavaly elhunyt szerző születésnapja alkalmából jelent meg most, melyen több éven át dolgoztak együtt Borbély László junior préma és Artisjus díjas zongora művésszel. Lemezújdonság az Ars Novában. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában a Halper Quintett For My Parents című albumát mutatjuk be. A formáció második korongján személyes történetek, emlékek és zenei inspirációk bújnak meg a kompozíciók mögött populáris formában. A Halper Quintett új felvétele az Éjszakai Jazz Clubban kedden 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Opera közvetítésünk után most az Ensemble 1700 hangversenyét hallják felvételről, melyet Schwetzingenben, a Mozart teremben rendeztek 2026. április 28-án. Az együttes művészeti vezetője Doroté Oberlinger. Tagjai Anna Dimitrieva és Polina Babinková hegedű, Guido Laris Gordonka, Kit Scottney nagybőgő, Olga Vac csembaló. Az együttes művészeti vezetője Doroté Oberlinger blokkflőtén játszik. Először hallgassuk Alessandro Scarlatti Venere e Amore művéből a szimfóniát, majd az Ámol blokkflőte versenyt.

Alessandro Scarlatti Venere e Amore művéből szólt a szimfónia, majd ezt követte Scarlatti Ámol blokkflőte versenye. Előadta Dorothy Oberlinger és az Ensemble 1700. Most hallgassuk az együttes tagjai előadásában Georg Friedrich Händel G-moll drezdai trió szonátáját. Jegyzékszáma 393.

Georg Friedrich Händel G-moll drezdai trió szonátáját hallottuk. Jegyzékszáma 393. Az ensemble 1700 tolmácsolásában következik Alessandro Scarlatti műve. Variációk a fólia témára, a Toccata gyűjtemény második kötetéből.

Elhangzott Alessandro Scarlatti variációk a fólia témájára, a Toccata gyűjtemény második kötetéből. Következik Leonardo Leo G-dur blokkflőte versenye. A szólista, az Ensemble 1700 művészeti vezetője Dorothée Oberlinger.

Leonardo Leo G-dur blokkflőte versenyét hallottuk. Előadta Dorothy Oberlinger és az Ensemble 1700. Az együttes tolmácsolásában hallgassuk most Francesco Barbella C-dur szonátáját.

Francesco Barbella C-dur szonátáját hallottuk. Az ensemble 1700 előadásában következik Georg Philipp Telemann D-moll párizsi kvartettje.

Georg Philipp Telemann D-moll párizsi kvártettjét hallottuk. Következik Domenico Scarlatti F-moll szonátája. Előadja Olga Watts Csembalón.

Domenico Scarlatti F. moll szonátáját hallottuk. Előadta Olga Watz csembalón. A folytatásban Francesco Mancini D. moll blokkflőte versenyét halljuk. Előadja Dorothy Oberlinger és az Ensemble 1700.

Francesco Mancini D-moll blokkflőte versenyét hallottuk. Előadta Dorothy Oberlinger és az Ensemble 1700. Ráadásként hallgassuk William Babel D-dur blokkflőte versenyét, opusz 3, numero 1.

0: Részleteket hallottunk William Babel D-dur blokkflőte versenyéből ráadásként. Kedves hallgatóink, az Ensemble 1700 koncertjét hallották felvételről. Blokkflőtén közreműködött az együttes művészeti vezetője, Doroté Oberlinger. Az együttes tagjai Anna Dimitrieva és Polina Babinková hegedű, Guido Laris, Gordonka, Kit Scottney, nagybőgő, Olga Vác csembaló. A felvétel Schwetzingenben, a Mozart teremben készült 2026. április 28-án. Műsorunk végén munkatársaim, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. A pihenitérőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. A Szénejava következő összeállításában az 1998-as film remek, az Óceánjáró zongorista legendája című film kísérőzenéjét mutatjuk be. Ennio Morricone a legjobb eredeti filmzene kategóriában kapott érte Golden Globe díjat. Színe java. Minden, ami filmzene, minden, ami zenélő mozi történet. Kedden 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában a Halper Quintett For My Parents című albumát mutatjuk be. A formáció második korongján személyes történetek, emlékek és zenei inspirációk bújnak meg a kompozíciók mögött populáris formában. A Halper Quintett új felvétele az Éjszakai Jazz Clubban, kedden 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Alig néhány hete látott napvilágot az a kiadvány, melyre Borbé László a tavaly októberben, 90 esztendősen elhunyt, Sári József zongora műveit rögzítette. Adásunkban ezt a kiadványt ismerhetik meg. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. A válogatást az 1992-ben írt négy invenció nyitja, mely már címadásával is tiszteleg a nagy előd, Johann Sebastian Bach életműve és szellemisége előtt. Az invenció Sárinál sem jelent kevesebbet, mint a német mesternél. Az egyes zenei eszközökkel való olyan, elsősorban könnyed és önazonos játékot, melyre csak az igazán jelentős alkotók képesek. Mind a négy tétel egy-egy sajátos karaktert rajzol meg. A mű egy színgazdag, akkordikus átmenet után egy elsöprő fináléval zárul. Sári József, négy invenció. Borbé László játszik. A hangfelvétel tavaly augusztusban készült a BMC-ben.

négy invenciót hallottak 1992-ből. A következő Sári József mű, melyet Borbély László zongora művész új lemezéről meghallgathatnak, 1977-ből való. Az imaginárius variációk nem egy klasszikus értelemben vett, adott témára írott variációsorozat. A 8 tételes ciklus egymástól igencsak különböző karakterdarabok láncolata. A 6. tétel például Csillagzene, a Bartóki Éjszaka zenék kései utódja.

Sári József 1977-ben írt 8 tételes, imaginárius variációit hallották. Lemezújdonság szól itt a Bartók Rádióban. Bor B. László néhány hete megjelent kiadványa, melyre a zongora művész a tavaly októberben elhunyt zeneszerző kompozícióit rögzítette. A hangfelvételek 2025. augusztusában a BMC-ben készültek. Az albumon található legkorábbi keltezésű darab az epizódi 1968-ból való. Egy tételessége révén felsejlenek Liszt egybe komponált zenéi. Miként a lemez előadója Bor B. vallja, Sári eművében a zongora technikai elemek egész tárházát vonultatja fel, ezzel egyik legeredetibb művét alkotva meg. Egyszer a népisíratók, máskor megint csak a repetitív virtuozitás hangja szólal meg, a végletek és távlatok zenéje.

Egy 1968-ban írt művet hallottak, címe Epizódi. A következő kompozíció, melyet Borbély László új Sári József zongora műveiből összeállított lemezéről meghallgathatnak, a 2003-as keltezésű Traktátusz.

Traktátus címmel egy 2003-ban írt kompozíció szólt. Prelúdium, interlúdium és posztlúdium. Ez Sári József 11 évvel később írt három tételes művének címe, mely az elkövetkezendő percekben Borbély László új lemezéről megszólal. A prelúdium mozaikszerű, meg nem szűnő hangáradat. Az interlúdium tömött színakkordokból épül fel, a mű igazi tetőpontja a harmadik részben a posztlúdiumban található, amikor a 16-odok megfagyása után egy korál sejlik fel.

prelúdium, interlúdium és posztlúdium. Az 1979-ben írt művet a tavaly augusztusban készült hangfelvételről Borbé László játszotta. Az utolsó kompozíció, mely az új lemez kiadványról megszólal, a 3 évvel később írt, elidegenített idézetek. Miként az előadó, Borbé László írja, ez tagadhatatlanul Sári legfontosabb zongoraműve. Mottójául a szerző Paul Valéry-től kölcsönzött idézetet, a kiválasztás titka semmivel sem kisebb, mint a felfedezésé. S hogy miért? Álljon itt a szerző által írott utószó, az elidegenített idézetek megismételhetetlen pillanat, sziget munkáim között. Bach iránti mély hódolatomat kívántam benne különleges módon kifejezésre juttatni.

0: Elidegenített idézetek címmel Sári József 1982-ben írt művét hallották. Ezzel az Ars Nova adása, melyben ezúttal lemezújdonság szólt, véget ért. Összeállításunkban Borbély László zongorázta a tavaly elhunyt Kossuth, Bartók pásztori és Erkel Díja zeneszerző műveit. A hangfelvételek 2025. augusztusában a BMC-ben készültek, s néhány heten jelentek meg. Holnap Sári kortársa Soproni József műveiből válogatunk, ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Ma is a tavalyi debreceni bor és jazz napok egyik koncertjét elevenítjük fel összeállításunkban. 2025. augusztus 2-án Debrecenben, Nagyerdőben a Békástó nagy színpadán lépett fel a Debrecen Dixieland Jazz Band. Gyarmati István klarinéton, Kovács János trombitán, Tóth Dániel harsonán, Kerekes Imre tubán játszik, Kovács Marietta hegedül és énekel, Tikás Sándor a bendzsós, Mező Orbán pedig a dobos. Közreműködött ezen a koncerten Robi Lakatos hegedűn és Szoszó Lakatos Sándor altszaxofonon. Csak a téma címeket mondom. Won't You Please Come Home, Joseph Joseph, Tiger Rag, Happy Go Lucky Blues, Running Wild, All of Me, Hullu Levelek, La Roulette, Pai Mir Bis Du Schön, és The Saints Go Marching In fér bele a mai összeállításba.

Köszönjük szépen, Szoszó Lakatos Sándor. Köszönjük szépen, Sándor. És akkor színpadra szólítom Robi Lakatost.

0: A mai jazz koncertekben a tavalyi debreceni bor és jazz napok augusztus 2. fellépését elevenítettük fel. Debrecenben a Nagy Erdőben a Békástó nagy színpadán lépett fel a Debrecen Dixieland Jazz Band. Gyarmati Istvánt klarinéton, Kovács János trombitán, Tóth Dánielt harsonán, Kerekes Imrét tubán hallottuk, Kovács Marietta hegedült és énekelt, Tikás Sándor banjón játszott, Mező Orbán pedig dobolt, volt közreműködő művész is, Robi Lakatos hegedűs és Szoszó Lakatos Sándor altszaxofonon játszott. Az elhangzott téma címek: Won't You Please Come Home, Joseph Joseph, Tiger Rag, Happy Go Lucky Blues, Running Wild, All of Me, Hullólevelek, La Roulette, By Mir Bistusön és The Saints Go Marching In. Ennyi fér bele téma cím szerint a mai összeállításba. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Csurgó Tamás volt. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. A parlament 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevelt Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót 9 évre választotta meg a parlament. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a Vidék és Településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. Hozzátette, hogy a forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Kamarai biztost jelölt ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, az új tisztség a kamarai választások lezárásáig tartó átmeneti időszakra szól, a cél pedig az, hogy a köztestület átalakulása a gazdák érdekeit szem előtt tartva jogszerű és átlátható legyen. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a fekete körösön, a jelentős mennyiségű uszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad strandokat újra megnyitották. Viharkárokhoz riasztották a tűzoltókat a fővárosban és környékén. A délutáni erős szélvihar után több mint 50 bejelentés érkezett kidőlt fákról, leszakadt ágakról. Budán fáról letört ág szakított le villanyvezetéket, Erdőkertesen kidőlt fa zuhant családi házra, Kőbányán pedig az úttestre dőlt fát kellett eltávolítani. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Daruval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves, ma is üzemképes járművet, amelyet a csütörtöktől látható Amerikai Álom című kiállításon mutatnak be. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából nyíló időszaki tárlat középpontjában az Amerikába kivándorolt magyarok sorsa elevenedik meg. Holnap napos száraz idő várható kevés felhővel. Éjszaka 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti önöket munkatársai Katona Márta és Papp Sándor nevében is. Akárcsak Schumann vagy Brahms életében, úgy Bernstein életében is nagy szerepet játszott egy Klára. A nagynényét hívták így, aki amikor elköltözött helyhiány miatt a Bernstein családra bízta az ütött-kopott zongoráját, ami pocsék hangszer volt, de a kis Lenni első látásra beleszeretett. Elsőként Bernstein muzsikája szól, a Candide nyitányát hallgatjuk meg. A történet hősnője Párizsba kerül, ahol gazdag emberek kitartottja lesz. A Holland Rádió zenekar játszik.

Fanny Mendelssohn néhány zongora darabját játszotta Silvia Nedőferne. Giuseppe Verdi Attila című operájából következik egy kettős. Az Attila 1846-ban készült, és Velencében a Fenice Színházban volt az ősbemutatója. A történet 452-be Itália földjére kalauzol minket.

Verdi Attila című operájából a kettős Nikola Gyuszelev és Vladimir Stoyanov adta elő. Az Attila nem tartozik a túl gyakran játszott Verdi művek közé. Nálunk egyszer bemutatták Lamberto Gardelli vezényletével a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Vivaditól következik az A-dur hegedű verseny, a Kakukk.

Vivaldi Kakukk koncertóját Elizabeth Wolfish és az Ausztrál Brandenburg zenekar adta elő Paul Dyer vezényletével. A madrigál szó szerint pásztori költeményt jelent. Giulio Schiavetto nagyon sok dalt és madrigált komponált, az egyik dalát most Lovro Zupanovics átdolgozásában énekli a szlovén kamarakórus.

Julius Chiavetto dalát Lovro Zupanovic átdolgozásában a szlovén kamarakórus énekelte Vladimir Krajncevic vezényletével. A madrigál egyébként mindig is erősen irodalmi jellegű zenei forma volt. Wolfgang Amadeus Mozart 181-es köhű jegyzékszámú D-dur szimfóniájával folytatjuk a notturnót.

Mozart D-dur szimfóniáját a szlovén rádiózenekar Marko Munich vezényletével adta elő. Leokadia Kasperova ámol triója következik. Ez az 1940-ig élt zeneszerző hölgy Igor Stravinsky zongoratanára volt többek között. A Guld trió játszik.

Leoka Gyia Kasperova Ámo zongorás trióját, a Guld zongora trió szólaltatta meg. Ivan Zajc nevét sem ismerjük nagyon. Opus 394-es szimfonikus képei következnek. Hát az opus szám mutatja, hogy Zajc igen termékeny zeneszerző. A Horvát Rádió zenekar játszik.

Iván Zajc cémol szimfonikus képét a Horváth Rádió zenekar adta elő, vezényelt Niksa Barzsizsa. A komponista legnépszerűbb alkotás egy történelmi opera, amely Zrínyi Miklós horvát bán, Szigetvár védőjének hőstetteiről szól. Most Telemann egyik kantátájával folytatjuk a notturnót.

Georg Philipp Telemann kantátáját Veronika Winter, András Stenzel, Patrick van Goethem, Markus Schäfer, Ekehard Abele, a Rheinische Kantorei és a Das Kleine Konzert szólaltatta meg. Vezényelt Hermann Max. Kedves hallgatóink, 2 óra van. Ha az álom elkerüli még önöket, kérem hallgassák továbbra is a Notturnót.

Az Argovia Filharmonikus Zenekar hangversenye következik, amelyen Rune Bergmann vezényelt. Elsőként Claude Debussy kis szvítje hangzott el Henri Busset átdolgozásában. Ez a kompozíció egykoron főleg a néma filmek kedvelt kísérő zenéje volt. Az eredetileg négykezes zongoradarab rendkívüli népszerűségét az is jelzi, hogy már Debussy korában sokféle átiratban terjedt, mindenhol játszották. Csónakon díszmenet, menüett és balett ez a négy tétel. Nem áll távol a muzsika Delib balettjeinek világától. De hát Debussy muzsikáját bármilyen formában mindig öröm hallgatni.